Kodály már 1937-ben a Magyarság néprajza negyedik kötetében megjelent tanulmányában jóval szélesebb kört nyit a régi népdalstílus tárgyalásakor. A Népzene ősrétege című fejezetben a rokon népek zenéjével való kapcsolatokat és a nagy felfedezést ötfokú dallamaink keleti eredetét tárgyalja. De a következő fejezetekből kitűnik, hogy ezeken túl régies hagyományunkban számos más műfaj is létezett, mint a gyermekdal és regősének, a sirató, valamint a különféle kölcsönhatások révén létrejött hatalmas népdalkincs, melyek mind régi stílusú népdalaink körét gazdagítják. A népi kölcsönhatások mellett a műzene hatását is nyomon lehet követni. Ilyenek a liturgikus zene, a gregorián, az egyházi, népének, a világi műzene és a virágének. A hangszeres zenének külön fejezetet szentel Kodály, majd kimutatja a legújabb, szinte szemük előtt kialakult új stílusú magyar népdal kapcsolatát mind a régivel, mind a népies műdallal. Az újabb gyűjtések nyilvánvalóvá tették, hogy az eddiginél sokkal differenciáltabban kell elképzelnünk régi stílusú népdalaink rétegződését. Hiszen, ha jól meggondoljuk, legalább egy ezredév felgyűlt értékeiben van dolgunk. Nehéz elképzelni, hogy elődeink, ez a dalos, táncos, sok gondja baja közt is jókedvű nép évszázadokon át beleragadt volna egyetlen zenei stílusba. Kodály így ír erről 1937-ben. Eleinte zavarba ejt a népdalok sokfélesége, még a népies műdal irodalom kirekesztése után is, nem egy stílus, de a stílusok egész sora bontakozik ki a vizsgáló előtt. Melyik ezek közül a magyar zenei nyelv régi törzse? Melyek az oldalágak? Ráoltott jövevény stílusok, kölcsöndalok? Csupa oly kérdés, melyre ma még alig lehet véglegesen válaszolni. Nem csak mert az erre szükséges vizsgálatok nincsenek végrehajtva, de még a vizsgálandó anyag sincs meg, s részben nem is lehet meg soha. A nyelvtudomány és őstörténet élesen megvilágította már a magyarság kialakulásának útját. Végig mehetünk ezen az úton, sem a magyarságnak, sem semmiféle népnek, amelyel a magyarság az 5. és a 15. század között érintkezett, nem maradt fenn egyetlen hangnyi egykorú írott zenei emléke sem. A magyar zene kialakulásának útja sem lehetett más, mint a nyelvé, a népé. Amerre járt, amint nőtt a nép, zenéje vele járt, ami hatott a nyelvre, hathatott a zenére is. Egykorú adatok minden reménye nélkül a rokon és érintkező népek vagy azok utódainak zenéjére vagyunk utalva. Azon kellene végigmennünk, keresve a rokonságot. Csak hogy e népek zenéje jóformán még feltáratlan, tudományos feldolgozásuk a kezdet-kezdetén van. Egyedül a finn nép rendelkezik gazdag zenei gyűjteményekkel. Zenéje azonban annyira távol áll a magyartól, hogy eddig lényeges egyezéseket kimutatni nem sikerült. Eddig az idézet. Együttesemmel nemrégiben Lübeckben, ebben a csodálatos északnémet városban jártunk, és koncertjeinken a magyar népzene dialektusait mutattuk be zenével, táncokkal. A műsor után vendéglátóink azt kérdezték tőlünk a vacsora mellett, hogy milyen egy igazi, tipikus magyar népdal. Azt kellett mondjam, hogy ilyen nincs. Viszont van egy sereg népdal stílusunk, amelyek mind a magyar hagyomány részei. És mivel a hangszereink is kéznél voltak, sorba mutattunk egy-egy jellezetes példát a pentaton ereszkedő kvintváltó daloktól kezdve, a psalmodizáló, a diatonikus sirató, a dudakanász, majd a régi és új stílusú kisambítusú dalokon át, a Rákóczi dallamkör, az emelkedő szerkezetű, végül az új stílus darabjaig. Szóba került ezeknek a keleti gyökereken túl az európai zenékkel, például a némettel való kapcsolata is. Nem csak a németek csodálkoztak, hanem honfitársunk Eszterházy Péter is, akinek felolvasó estjét zenélve vezettük be egy lübecki katedrális szentélyébe. Tanult ember létére még ő sem hallott ezekről soha. Játszhattunk volna csupa pentaton ereszkedő kvintváltó dalt is, amelyel azt a képet mutattuk volna magunkról, hogy mi kínaiak vagyunk.

Ez persze nagyon jól jött akkor, amikor a Habsburgok gyarmatosító törekvéseivel álltunk szemben, és bizonyítanunk kellett, hogy mi mások vagyunk, velünk nem lehet csak úgy elbánni. Most azonban nem hasznos a különállásunkat, idegenségünket hangoztatni abban az egyesülő Európában, amelynek az egyik legrégebben megszilárdult állama voltunk már 1000 évvel ezelőtt. Most azt kellene megmutatnunk, hogy sokoldalú európai kultúránk révén bennfentesek vagyunk. Nem lehet minket csak úgy kihagyni a közös alakulat előnyeiből. Nem keletről ide szédelgett munkavállalóként kell ránk tekinteni, hanem őslakosokként. Hiszen a népvándorlás folyamán mindenki keletről jött ide, alig néhány évtizednyi különbségekkel. Bár ahogy elnézem, marketing ügyben sajnos mindig gyengék voltunk. Valahogy mindig sikerült rossz ötletekkel rossz helyen előállni. Jó lenne ezen már változtatni. Itt a legfőbb ideje, hogy a valódi értékeinket tárjuk a világ elé, amit persze itthon kell elkezdeni. Meg lehet persze érteni azt a nagy eufóriát is, amikor Kodály és Bartók a mindent elfedő népies műzene mögött felfedezett egy ősi, méghozzá keleti kapcsolatokat mutató zenei réteget. Kodály azt írja erről, miután áttanulmányozta az osztrák Lach által fogolytáborban gyűjtött cseremisz népdalokat. Van egy kis rokon nép, a mári, vagy cseremisz, ami ennek zenéjéből eddig napfényre került, a magyar népzene egy rétegével oly meglepő és mélyen járó hasonlatosságot mutat, hogy ősi összefüggésükben már ma is alig lehet kételkedni. Annál kevésbé, mert a magyar dalkincsnek éppen az a rétege leginkább idegenszerű Európában és a körüllakó népek közt. Viszont amerre csak magyar lakik, mindenütt kimutatható. Ha kiveszőben vannak régi, csak öregek közt élő típusai, tovább él változott formák között a fiatalság dalaiban, mint a réginek szerves folytatása. Ezt a réteget jellemzi az ötfokú hangsor és az alsó kvinten ismétlődő dallamszerkezet.

Ez a felfedezés oly nagy érdeklődést váltott ki, hogy azóta is szinte elhomályosítja a többi kutatnivaló fontosságát. Az iskolában régi népdalstílusként csupán egyfélőről tanultunk, az ereszkedők vintváltó pentaton dallamokról. Népművelők serege próbálta rávenni az éneklő ifjúságot, hogy az általuk ismert és kedvelt dalokat felejtsék el, és helyettük az újonnan felfedezett ősi dalokat énekeljék. Rendkívül veszélyes dolog az ilyen túlbozgóság. Leggyakoribb következménye az szokott lenni, hogy az érintettek felhagynak mindenféle énekléssel. Kodály és Bartók bármennyire utálták is, hogy félművelt kortársaik a népies műzenét tekintik egyedül magyar zenének, sohasem lázítottak a magyar nóta ellen. Kodály mindig is a teljes magyar dalhagyomány megismerésére és vizsgálatára buzdított. Csak az volt mindkettőjük véleménye, hogy minden műfajt a maga helyén kellene kezelni. Ezt ma sem gondolhatjuk másként. És mivel a parasztok által közvetített archaikus magyar hagyomány az akkori társadalom számára teljesen ismeretlen volt, érthető, ha ennek ismertetésére különös hangsúlyt fektettek. Meg kellett értetni a közvéleménnyel, hogy a futó popzenei trendi mellett komolyabb, értékesebb vonulatok is vannak a tarsolyban, amelyek felhasználhatóak lennének mind a magas, mind a köznépi kultúra megújításához. Az idők folyamán érdekes módon a zenei vonalról mindinkább az etnikai származásra, az eredet kutatására tevődött át a hangsúly, ami csak azért sajnálatos, mert az egy egészen tét nélküli, de viszont annál ingományosabb terület. Mind a zene, mind a nyelv olyan jelenség, amely nem genetikus úton öröklődik. Ezért a történelem folyamán gyakran előfordult még többszörös nyelvcsere is, elég csak a legjobban dokumentált bibliai népre gondolni. A zenei divatok még ennél is könnyebben képesek nyelvi határokon túlterjedni. Életem legnagyobb meglepetése volt, amikor Szófiában bolgár nyelven énekelt, románcnak nevezett magyar nótákat hallottam. S ha jól tudom, nem ettől vagyunk rokonok.

Dobszai László véleménye szerint a pentaton ereszkedő kvintváltó dalok zenetörténetünknek az eddig tárgyaltnál későbbi korszakára vezethetők vissza. Nyilvánvaló, hogy az ótörök népek körében élő magyarság tőlük hozta a nagyívű ereszkedő dallam elképzelést. De a kvintváltás szerkezetté rögzülése valószínűleg későbbi és a magyarság által hozzátett lelemény. Műsorom célja persze nem az, hogy őstörténeti kérdésekbe bonyolódjak, hanem inkább az, hogy ezt a gyönyörű stílust bemutassam, lehetőleg minél több hangzó példával megtámogatva az ismertetést. Először is lássunk egy rövid zenei jellemzést. Ehhez Dobszai László Magyar Zenetörténet és a Magyar Dal című könyveiben található tömör magyarázatokat használtam fel. Dobszai László ezt írja. E stílus mögötte nem lehet recitatív vagy más kötetlen szerkezetű hátteret kimutatni. Dalszerűek. Többségük melodikus rubátó. Valószínűleg kezdettől fogva a kötött, főként négysoros strófa szerkezettel kapcsolódtak össze. Sőt, eredeti sajátságú lehet az is, hogy a sorok hossza nagyjából egyenlő, ha nem is feltétlenül egyenlő szótagszámúak, mint ma a többségé. Ötfokú dallamok, de másképpen, mint a pentatonos íratók voltak. Itt nem egy kis terjedelmű dallammag bővítgetésével érjük el a nagyobb ambitust, hanem a dallam lényege a tág hangzási tér kitöltése, a nagyobb, dallamos hangközök alkalmazása. A dallam az alaphang és oktávja közé kifeszítve nagy lélegzetű kiáltás vagy sóhaj. Az érzelmi tetőponttól való fokozatos, de nem összeroskodó lecsillapodást tükrözi az ereszkedő dallamvonal. A leereszkedést egy fontos hangnemi osztópont rendezi. Az alaphang kvintje a dallam közepén, a második sor végén. Az oktávnak ez az osztása egybeesik a klasszikus európai képlettel, mely az ezredforduló táján lesz általánossá. Fellül kvart, alul kvint, egyenlő egy oktáv. Az ereszkedő dallamívből és a hangnem két zónás elképzeléséből csak egy lépést kell tenni, hogy a dallam két fele, az oktáv és kvint közé rendeződő első fél, és a kvint és az alap közé rendeződő második fél, jól hallható párhuzamossága motivikailag is kifejeződjék. Vagyis ne csak a második és negyedik sor záróhangja rímeljen egymásra, hanem a hozzájuk kapcsolódó dallamok is többé-kevésbé összecsiszolódjanak, kvint távolságból egymásra feleljenek. Az egészen pontos kvintválasz valószínűleg későbbi fejlemény, voltaképpen elszegényedés. A kvintváltás pontosságát eleve nehezíti az, hogy a két zóna nem egyenlő ambitusú. A stílus legklasszikusabb darabjai azok, melyekben a pentatónia hangjai egymással sokféle viszonylatba lépve egyenlően fontosak, s inkább kacskaringós, az ereszkedést lassító, oda-vissza mozgásokkal alkotnak dallamilag feszült ívet, melyet ugyanakkor elrendez a kvintváltás. Ilyenkor szinte esztétikailag jól eső ellentét van a kuszaságra törekvő dallamvezetés és az áttekinthetőséget segítő kvint megfelelés között. Kodály tanulmányai nagy számmal sorakoztattak fel a stílus darabjai mellé párhuzamos cseremisz és csúvas dallampéldákat. Különösen feltűnő volt a pontos kvint megfelelés törvénye a cseremiszeknek sokszor másfél oktávot is bejáró nagy dallamaiban. Így kézenfekvő volt a következtetés, a pentaton kvintáltó stílusban a magyarság igen régi, még a cseremiszekkel közös saját dallamai maradtak fenn. Újabban azonban Dikár László gyűjtése és vizsgálódásai alapján kétségek merültek fel e rekonstrukcióval szemben, nem csak a feltűnő különbségek figyelmeztettek óvatosságra, mely a cseremiszek és a magyar kvintváltó stílusa között észlelhetők, de az is, hogy úgy látszik a cseremiszeknek is, a csuvasoknak is csak kicsiny, egymás szomszédságában élő csoportja ismeri. Vikár szerint nem lehetetlen, hogy a cseremiszeknél egyenesen újabb stílusnak számít. De ha itt nem kínálkozik is összehasonlító anyag, másút még kevésbé. Az európai zenében itt-ott feltűnő kvintváltó nyomok kapcsolata a magyar kvintváltással még távolabbinak bizonyul. De talán nem is a kvintváltásra kellene kizárólag figyelni, mely önmagában csupán egy szerkesztési elv, hanem inkább a dallami tartalomra, a dallamképzésre, a motivumokra. Ez, ha eltekintünk a kvintváltástól, a török-tatár népeknél talán legközelebbi rokonságra. Az a nagyívű, dallamos rubátó, melyről beszélünk, az az ereszkedő, erősen kidolgozott pentatónia az ő dalaikból árad a miénkhez hasonló erővel, csak éppen a kvintváltás rendező hatása nélkül. Mindezek alapján a következő, ha nem is bizonyított, de valószínű kép bontakozik ki előttünk. A magyarság az ótörök népekkel való együttélés idején, esetleg csak a Fekete-tenger környéki lakóhelyén, találkozhatott ezzel az új, ízig-vérig pentaton dallamos stílussal.
A találkozás mély hatású volt. Nem csak intenzív befogadással tette magáévá magyarsági nyelvet, hanem alakított is rajta. Egyre kevésbé látszik vakmerőnek az a feltételezés, hogy a magyar kvintváltó stílus, mint enemben kétségkívül a legklasszikusabb, a párhuzamokhoz mérve legkirajzoltabb alak a türk dallamosságnak, ereszkedő pentatóniának és a magyarság zenei ösztönének találkozásából jött létre. Vitás még, milyen kapcsolatban állhat vele a cseremisz kvintváltás?

A magyar népzenekutatás formai alapon öt nagy csoportba osztotta a pentaton kvintváltó ereszkedő dalokat. Itt szeretném megjegyezni, hogy azért kell ilyen papagáj módon ismételgetni, hogy pentaton, kvintváltó, ereszkedő, mert ezek mindegyike külön zenei tulajdonság, és más stílusokban, más összetételben is megjelenhetnek. Jelen esetben az a fontos, hogy a három szerkezeti elv együttesen jelentkezik. Van tehát egy ereszkedő dallamvonal, amely történetesen pentaton hangsort használ, és mindehhez csatlakozik a kvintváltás is. De léteznek dur, hangsorú, ereszkedő, sőt kvintváltó dallamok is, amint erről majd későbbi adásaink egyikében szó is lesz. Mint ahogy találunk ereszkedő, de nem kvintváltó dallamokat is. Olyan ez, mintha azt mondanánk, ma a szőke, kékszemű, nagytermetű emberekről fogunk beszélni. Jövő alkalommal a barna, kékszemű, kistermetű embereket kerítjük sorra. Következik most a stílus emblematikus darabja, a híres páva dallam. A röpű páva talán leghíresebb rabénekünk. 1934-ben került elő Somogy megyéből, azóta is csak néhány adat erősítette meg ugyanonnan. Mégis nagy jelentőséget kapott két okból. Egyrészt egy kiterjedt dallamcsaládnak legtömörebb, legvilágosabb, szinte összefoglaló alakja, emiatt népzenetudományunkban egy csoport névadója lett, páva család. Másrészt Kodály Zoltán énekkari és zenekari feldolgozása révén lett közismerté, és minthogy Ady Endre is ismerte szövegét, egyik versének kiinduló pontjává tette. A páva az utóbbi évtizedekben a szabad gondolatnak, szépségnek, természetes életakarásnak szimbólumává lett a magyar köztudatban.

Ha ezt a rubátó dallamot táncritmussal rántjuk össze, akkor szinte teljesen más dallamhatását kelti, pedig hallhatjuk, ugyanazt a dallamvonalat követi, mint az előző darab. Ez lehetett a stílus túlélésének az egyik titka, hogy a magyar fejekben élő ótörök dallamvonal az újonnan érkező táncdivatokhoz és gátlás nélkül hozzáilleszthető, és így tovább használható volt.

Ha ma hazaért, jaj lesz neked rózsám, hogyha nálam ír. Énekelte pápa Józsefné, 66 éves bátai asszony. Túra disznó a verembe, csak a füle látszik, bokor mellett a kanász, menyecskével játszik, megösmerem a kanász, csak a járásáru, csönge-bönge a celláru, fényös baltájáru. Túra

Természetesen másfajta tánctípusok is felvettek ereszkedő pentaton és kvintváltó dallamokat. Most egy dunántúli körtánc, a karikázó egyik legkedveltebb dallama következik. A körtánc Európa szerte jól ismert régi középkori táncforma. Zárt körben, egyszerű sétáló és forgó lépésekkel járják. Korábban rituális táncként a mulatság nélküli bőti időszakhoz kapcsolódott, később a szervezett mulatságok rendjében, a tánctünetekben, a táncciklus kezdésekor is helyet kapott. A szövegben szereplő szilva szerelmi jelkép.

0: Világi.
1: Szótag szám tekintetében is igen nagy a variációk száma. A dallamvonal egyfajta gumicsont, amit tetszés szerint lehet nyújtani, zsugorítani, ahogy az énekelni kívánt vers megköveteli. A most következő dalok énekese, a karádi Tóth Imre, személyes ismerősöm volt, dalát a Kecskeméti Fesztiválon rögzítette. Érdemes megfigyelni azt a szabad szótagszám variálást, amit már Tinódétól is ismerünk, és bizony írott formában döcögő kezdetleges formájának tűnt. Itt a bizonyíték, hogy énekelve ez egyáltalán nem hátrány, hanem rugalmas kreativitás. Utána hegedű muzsikát hallunk Szentáról.
2: Aranyos kis boros, övágem, sövágem előttád, leveszem, oletárod előtt, könyörgöm, iszom egyet csokkot, nyöszörgöm. Elástam a pénzem, szomjazom, kiszárod a torkom, hogy ha nem ihatok, így járok én mindig. Bort iszik, míg a támátőbá nem viszik, majd ha a támátőbába viszik, Isten úgyse többé nem viszik. Szent Balázsi piska vagyok én, Szent Balázsi birkát őrzök én. Ájrájú, hajú, hajú, hajú, hajú, Balatonyon megáll a hajó. Elszaladta a siska disznó kilánc malacából, utána ménak a mászlági fényes baltájából. Én megállj, siska, megdoblok, holnap szére pacsennének haroplok. Hüsti disznója verekből csak a füle látszik, kanászlegény bokorolott menyácskével játszik. Csóri kanász, mit főztél, tüdőt kaposztával, mivel rántotta bele hasaszolomával. Adtál egy az öregnek, adta mely jó tallon, ha nem eszik az öreg, vágd a pofájába.

Végtelen a változatosság az ütembeosztás tekintetében is. A három osztatú dallamsorokat szaknyelven tripódikusnak mondjuk. Az ilyen dallamok érdekes módon elcsúsztatják a fő hangsúlyokat a kétnegyedben zajló tánc zenéjében, ami csak színesíti a táncolást. Hallgassuk meg előbb az énekelt forma fonográf felvételét, majd a bogyiszlói zenekar előadásában az előbbi és a jelenleg tárgyal dallamot összefűzve.

A 19. század elején támadt népies divat hatása alatt költőink számos népdalt írtak, vagyis egy elképzelt népi stílust utánzó életképszerű verset. Petőfinek néhány ilyen verse a népkörében is kedvelté vált, olykor régi dallamokat is húztak rá, s kissé átalakítva valóban népdala lett, mint a jelen szöveg is. A dallamtípus érdekessége a mezőségen, Szilágyságban, Szabolcs, Szatmár megyékben is elterjedt.

Erdélyszerte ismert, mondhatnám, slágerdallam a következő. Elsőként egy korai fonográf felvétel Székelyföldről, majd egy bukovinai ének és hegedű játék következik, melyet Magyarországra áttelepültektől vettem fel a 80-as években. Végül pedig az alsótőki lakodalomból hallunk egy részletet, ahol kérésemre játszották el ezt a dallamot, ám a szövegét már elég nehezen bányázták elő az emlékezet mélyéből. A prímás, a 74 éves Csoma Ferenc bezzeg tudta, és nagyon szép, erdélyesen, Bartók szavaival rendetlenül páros táncként muzsikálta.

0: Azt sőt a földön citorázott, s kilenc a sútúba játszott.
1: Vagyok az Istenben.

0: A stílus kissé merevebben kvintváltó és pentatóniában is szegényedő csoportjai valószínűleg már a honfoglalás utáni századokban sarjadtak az ősi törzsről. Hallgassunk meg ezekből is néhányat.
1: Megígédre az ország, nem marad három ház, a papíkan túri, a kedves rózsami. Megígédre az ország, nem marad három ház, a papíkan túri, a kedves rózsami.

öten haton teszik lóra, még se tudja, hol a lova, még se tudja, hol a lova. Eszik szénát a jászolyból, iszik vízet a vályóból, még se tudja, hol a lova, még se tudja, hol a lova.

0: A kétütemes motivumok ismétlésével vagy szekvenciázó ismétlésével kibővített hatsoros, talán hangszeres eredetű kvintváltó darabok ma is nagyon népszerűek, közismertek.
1: Oh,

0: A hármas hangsúlytagolású balassi strófa szerkezettel is találunk dalokat ebben a kategóriában.
1: Hajdonáról fúj a szél.

szél, nem fák szömény kámmál lé, mert nem leszök a gándé, Dunáról fúj a szél. Ha Dunáról nem fújna, illa hideg sem volna, Dunáról fúj a szél. Haj Dunáról fúj a szél, feküdj mellé, majdnem ér, Dunáról fúj a szél. Haj Dunáról fúj a szél, feküdj mellé, majdnem ér, Dunáról fúj a szél. Nem fekszem én kán mellé, mert nem leszök a kándé, Dunáról fúj a szél.

0: napjánkú, talán ültem innen. Hajj, de szállnám, szerve, de szállnám, de a harajtam.
1: Ebbe a körbe sorolták be az úgynevezett citrusfadalokat is.
2: Ezt a trombella választás augusztus, és angyalom, hogy vajunk el egymástól. Megválláson sem annyira sajnálom, csak igazán szeretteláson van. Megválláson sem annyira sajnálom, csak igazán szeretteláson van.
1: Külön csoportot alkotnak azok a pentaton ereszkedő kintváltó dallamok, amelyekben más stílusok jellemző elemei is megjelennek. Ilyen a szeszélyes dallamvezetés, amely a pásztor stílus főjellegzetessége, de találkozunk a psalmodizáló stílusok felé mutató vonásokkal is.

0: maga lombomot. Sima bizon nem várom, felakaj szak sem bánom. Elindíták az utcán, két kárra kikotyiga. Visszatérás a Duna, három szürke paripa. Visszatérás a Duna, három szürke paripa. Szarás ingem te fecske, rakácsini menyecske. Szárás ingem, szárás mart, vasárnapra karás mart. Barosúi kocsmáros, van-e borodáruló, vagyon bizony nekem jó, adj egy okát hitelbe. Adj egy okát hitelbe, hogy ígyam meg kedvembe, akkor így áll kedvedbe, mikor pénz a kezedbe.
1: Végezetül hallgassunk meg néhány darabot a stílus legújabb rétegéből. Ezek a 18.-19. századra tehető eol, dor ereszkedő tételek a pentatóniát már csak emlékként őrzik. Ritka köztük a parlando, inkább rubátó jellegűek vagy giustók. A stílus az egész nyelvterületen ismert, lírai dalok, balladák, régi és újabb mulató tánc és ivonóták kapcsolódnak dallamaihoz. Szokásanyag szinte soha. Alkalmazkodó ritmusuk,
2: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
3: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

0: eleget, ott iszik a babám lova eleget.
1: Egy fagyos nótával köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit a Fagyos Szentek hetében. Orsvai Imre, a Somogy megyei nemes pátron, Szakál Józsefné előadásában rögzítette a dalt. Viszont gyakran előfordul, hogy az időjárás megtréfál minket, vagy nem olyan, mint amilyet szeretnénk. Ahogy a közismert ugrós dal is megfogalmazza, melyet ezúttal Szvorák Katitól hall.

Visszatérve e heti fagyos témánkhoz, nagyon régi megfigyelés, hogy május közepe táján rendszerint hirtelen lehűlések következnek be, amikor nem ritkán komoly károkat okozó fagyok is veszélyeztetik a gyümölcsösöket, szőlőket és a zsengevetést. Emiatt nevezik fagyos szenteknek a május 12, 13 és 14-ei Pongrác, Szervác és Bonifác névnapokat. Egyelőre nem tisztázott, hogy miért éppen ez a 3. 4. századi keresztény hitvalló vált a májusi fagyok jelképévé. Szervác legendája egyenesen ellentmond-e minősítésnek, hiszen a történet szerint az ő sírját még a legerősebb havazás sem képes hóval befedni. A szentek legendája és a megfigyelt időjárási jelenségek között tehát nincs valós kapcsolat, azonban néhány késői keletkezésű magyarázó monda mégis felbukkan itt-ott a gyűjtésekben. Az egyik szerint például e szentek úgy haltak meg, hogy a hidegben saját ruhájukkal melengedték a betegeket, akik így megmenekültek, ők viszont halálra fagytak. Máshol a haláluk különös módozatairól számolnak be. Pongrác a hőségben subájába burkolózva fagyott meg, Szervác a Tisza közepén, de víz nélkül fulladt meg. Bonifácot pedig szúnyogok csípték halálra. A hiedelem szerint ezért haragszanak az emberekre, és térnek vissza minden évben, hogy bosszúságot és kárt okozzanak nekik. Az adás felvételekor nem tudhatom, milyen idő lesz a héten, de remélem, hogy sokféle nehézséggel teli életünkben legalább a fagyos szentek kegyesek lesznek hozzánk az idén. Zárásként hallgassunk meg egy másik fagyot említő dalt Erdélyből. Széki Csárdás következik a Fonó Zenekar táncházi slágereket tartalmazó Ha te ha című lemezéről. Az ének második verszakában hallhatják a bevezetőben elhangzott dunántúli szöveg széki változatát.

Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

szépen bolond a világ. Ácsi, ácsi, jaj, de szerelmesen vagyok.

De Nyírbátorban van egy asszony, annak van egy kökény szemű leánya. Azért élek, azért halok, annak a babája vagyok csupaja. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Rodjon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör haja simára. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Hely, rodjon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör haja simára.

hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: félig az hitelt át. Dollérom, rom, elvarták a csillagot, egy szép kislány szeme csak úgy ragyogott. Ő lesz a nékem, ha akarja a nyárat, az élig az hitelső pár.
1: Színes zenei kínálat a Dangu Rádióban. Magyar Nóták.

0: kettő már házasodni volna jó.
1: Dankó Rádió. Nyíregyházán FM 107,4. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: fogságomat, néhány fogságomat könnyebb szívvel viselem.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

napjadal, sárga lilia, a boltos úr meglátta, így kiáltott utána. Az anyád az imberi zombori, szép asszony, jó asszony, napjadal, sárga lilia.

Dankó Rádió. Tokajban FM 88,3. A magyar zene rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádió.

0: Dankó Rádió. Pécsett FM 104,6. A magyar zene rádiója.
1: Józanságra nagy benne.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, voltak itt több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstoppokhoz egyelőre nem nyúlnának. A Rosszatom minden Paks 2-vel kapcsolatos kérdésre válaszol. A cég vezetője hangsúlyozta, közös céljuk, hogy a projekt a lehető leggyorsabban, jó minőségben és kedvező áron valósuljon meg. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár több ágazat teljesítménye javult az elmúlt másfél évtizedben, a széleskörű felzárkózás elmaradt. A mezőgazdaság már az uniós átlag fölött teljesít, a többi ágazat azonban az EU szint 60%-át sem érte el. Az elemzés szerint a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-éig kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Elhagyta Tenerifét, azaz óceánjáró, amelynek fedélzetén hantavírust mutattak ki. Az utasok és a legénység egy részét evakuálták és elszállították a szigetről. A legénység 27 tagja a hajón maradt. Ők úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják. Segíti az Európai Bizottság a nemzeti hatóságok munkájának összehangolását a hantavírus járvány kezelésében, közölte a testület. Az uniós bizottság emlékeztetett, jelenleg az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus kockázatát, mert az nem terjed könnyen emberek között. Itthon megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere. Nemény András azt írta, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon dolgoznak. Átadták a nők a tudományban kiválósági díjakat a Magyar Tudományos Akadémián. Idén Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át az elismerést kiemelkedő tudományos és közösségi munkájáért. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, estétől inkább a Dunától keletre való színű csapadék. Délután 15 és 22 fok közé melegszik a levegő. A pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
2: Ne hagyd el soha.

derűs napot kívánok, jó reggelt, a Damkó Rádiót hallgatják. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket 2026. május 12-én, kedden reggel, bő 7 perccel 6 óra után Hajdú Tibor vagyok. Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő a munkatársam. 10 óráig töltjük együtt a reggelt. Igyekszünk mindenben csak és kizárólag a legjobbat nyújtani. Érdekes, friss információk mellett kiváló muzsikát. Kezdjük most az operettekkel. Ebben az órában a Csárdás királynőből hallhatnak részletet. Hajmási Péter, Hajmási Pál, Pándi Piroska előadásában hallgatjuk meg. Az Örök Zöldek között Szécsi Pál dal is felcsendül, majd a Ne félj című felvétel 1974-ből, és olyan nóták szólnak majd, mint az Alma a fa alatt, Lugosi Kati, vagy Az este van, én pedig várok rá, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László előadásában. Megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk, mit hoznak a fagyos szentek, mennyi csapadék várható a következő néhány napban. Lesz névnapos köszöntés természetesen, és egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról. Az óra második felében hamarosan egy rövid kalendárium. Elsőként Kollár Katalin énekel a Tűzpiros Rózsaszál című nótát. Sárközi Béla és zenekara kísér, kérem Önöket, ma is tartsanak velem. Derűs napot, jó reggelt!

0: 7 perccel múlt, 7:15, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1364-ben Krakkóban ezen a napon alapították a Jagelló Egyetemet, Közép-Európa egyik legrégibb egyetemét. 1581-ben Báthori István erdélyi fejedelem alapító levelével létrehozta a Kolozsvári Akadémiát, amelyet a Szegedi Tudományegyetem kora újkori elődjének tekint. 1635. május 12-én Pázmány Péter esztergomi érsek bíboros aláírta a Nagyszombati Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogelődjének alapító levelét. A Rákóczi szabadságharc pedig ezen a napon vette kezdetét, 1703. május 12-én ugyanis II. Rákóczi Ferenc kiáltványában harcba szólította Magyarország minden lakosát. A Szerelmi Bájital című Donizetti operát Milánóban 1832-ben mutatták be ezen a napon, míg a Madách Imre gimnáziumot Budapesten 1881-ben ezen a napon alapították meg, 1890 és 92 között épült föl. Pesten a Zeneakadémia új épületét 1907. május 12-én avatták föl, az Operaházban pedig Bartók Fából faragott királyfi című táncjátékát is ezen a napon mutatták be, 1917-ben. Az első légipostajárat Albertfalváról Szegedre ezen a napon indult el Magyarországon 1920-ban, míg Amundsen ezen a napon ért el elsőként léghajójával az északi sarkot 1926-ban, míg az Erkelben Szabó Ferenc zeneszerző Ludas Matyi című táncjátékát 1960-ban mutatták be. Ezen a napon a Moszkva teret 2011. április 27-i döntésével a fővárosi közgyűlés Széll Kálmán térre nevezte át, 2013-ban pedig Ferenc pápa első alkalommal avatott szenteket a Vatikánban ezen a napon. A jelenbe visszatérve egy gyönyörű hallgató a folytatásban Fényes György előadásában címe Virágzott az aranyerdő, ifja Berki Bélai zenekara kísér.

Holnap nagyrészt a Tiszán túlon alakulhatnak ki záporok, csütörtökön pedig elsősorban az északnyugati határ közelében és az Alpok alján fordulhatnak elő. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Ma a markáns hidegfront után sok felé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten, zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, ez sok felé erős, helyenként viharos széllökések kísérik. Napközben 12 és 22 fok között alakul a csúcshőmérséklet, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket, és ugye a fagyos szentek idején egyáltalán nem váratlan, hogy holnap-holnap után is a fagyzugos helyeken gyenge fagy sem kizárt. Nézzük tehát a névnaposainkat május 12-én. Adonis, Böngér, Kora és Pongor mellett Pongrácok főnévnaposaink. A görög Pankrácész név latin Pankrácius formájából származik, és mindenható erő a jelentése. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, ne félj, Szécsi Pál felvételével szeretném önöket köszönteni.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján

0: 3 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Johann Heinrich Schulze-nak hívják azt a német polihisztort, aki a fényképezés történetének egyik úttörője. 1687-ben született ezen a napon. Sajnovic János, ő a finnugor nyelvrokonság korai kutatója volt, jezsuita szerzetes, de emellett matematikusként és csillagászként is működött, 1733-ban született ezen a napon. A betegápoló képzés kiemelkedő alakja Florence Nightingale, a matematikai statisztika kutatója, akiről majd egy kicsikét később bővebben is szeretnénk majd értekezni, 1820-ban született ezen a napon. Ő volt, aki először alkalmazott statisztikai megközelítést a betegápolás hatékonyságának elemzésére, és így a bizonyítékokon alapuló orvoslás egyik úttörőjének nevezhetjük őt. Nyíri István, gépészmérnök, malomüzem és fürdő alapító, 1845-ben született ezen a napon. A négyszeres Oscar-díjas amerikai filmszínésznő Catherine Hepburn 1907-ben született ezen a napon. Még Heller Ágnes, Széchenyi díjas filozófus, esztéta, egyetemi tanár 1929-ben született ezen a napon, 2019-ben hunyt el. Szintén május 12-i születésű Gabriel Byrne, ír színész, ő 1950-es, és Aut Magda rádió bemondó műsorvezető tanár is ezen a napon született, mint ahogy Stephen Baldwin és Rami Malek, Oscar-díjas amerikai művész is. Mindannyiuknak boldog születésnapot kívánok, de leginkább önöknek, kedves hallgatók, amennyiben ma ünnepelnek, Isten éltesse önöket, jó egészséget. Lehár Ferenc Paganini.

Jó reggelt, evés napot kívánok! Ahogy közeledünk 7 órához, az Állami Népi Együttes zenekarának egy korábbi felvételét ajánlom figyelmükbe. Boros Lajos volt a vezető prímás. 7 órakor kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, a következő zené óra pedig a Hajlik a Rózsafa kezdetű csárdással indul, majd előadója Tolnai András, a kíséretet ifja Berki Béla és zenekar adja. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó, megúszó voltam.
2: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
4: Ráadásul vízöntő halak, mert hogy csak két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
5: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
2: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
6: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, már feleségem, hogy te énekeltél a filmnek, és mondom, hát ez nem lehet.
7: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
9: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 12-én kedden, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
8: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
10: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek meghallgatása. A miniszterek délután tesznek esküt, mellyel megalakul a Tisza kormány.
11: Újabb két embernél mutatták ki a hantavírus fertőzést. A Hondius óceán járóról vasárnap leszállt utasok közül.
10: Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. Mondjuk a részleteket. Ma folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Az első nap a 16 miniszterjelöltből 11-en jelentek meg, volt, aki több bizottságban is. Ma 6 bizottságot hívnak össze, a meghallgatások a délelőtti órákban be is fejeződnek.
11: A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, amellyel megalakul a Tisza kormány. Az ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök is, ő mutatja be az új minisztereket.
10: A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása. Az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt.
11: A Tisza párt politikusa a legfontosabb nemzeti ügynek, a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. Orbán Anita úgy fogalmazott, teljesíteni kell a szükséges jogállamisági és korrupció ellenes feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó források előtt.
12: Az Európai Unió nem azt várja Magyarországtól, hogy olyasmit tegyen, ami rossz a magyar embereknek. Nem azt várja, hogy feladjuk a magyar gazdák, a magyar vállalkozások vagy a külhöni magyarok érdekeit. Nem azt várja, hogy automatikusan bólogassunk európai vitákban. Mi a feltétel az EU-s pénzeknek? Legyen független igazságszolgáltatás. A közbeszerzések tiszták és ellenőrizhetőek legyenek. A korrupciós ügyeket ne lehessen politikai alapon elsikálni. Az uniós pénzek felhasználása újra átlátható legyen. És a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét.
10: A Tisza kormánya béke kormánya lesz, nem küld katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítja vissza a sorkötelezettséget. Jelentette ki a honvédelmi miniszterjelölt a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság ülésén, ahol a feladatok között említette a kibervédelem erősítését, és azt is, hogy visszaállítsák a szövetségesek bizalmát.
11: Ruszin Szendi Romulus jelezte, a már meglévő és tervezett szerződéseket átnézik, hogy a 2%-os GDP arányos hadikiadás valóban a honvédség és Magyarország képességeit tudja erősíteni. Hangsúlyozta, a koronavírus járvány, az árvízhelyzet és a migráns válság is bizonyította, hogy a magyar katonákra mindig lehet számítani. Ugyanakkor szerinte ahhoz, hogy a honvédség ütőképes legyen, vissza kell állítani a katonák morálját, és fejleszteni kell a munkakörülményeket.
3: A jelzések, amit a katonáktól kapok, azt mutatja, hogy drasztikusan csökkent az emberek és a szakemberek létszáma. Éppen ezért vissza kell adni a megbecsülést és az önbecsülést a katonáknak. Ez egy illetményrendezést jelent, ez azoknak a jogszabályoknak a kivezetése, ami nem veszi figyelembe a szolgálati kultúrát, és az életpálya megalkotása és annak méltó lezárása szintén része annak a programnak, amit a Tisza kormány felvállalt.
10: A rendvédelmi és nemzetbiztonsági szervek stabil, kiszámítható és professzionális működésére van szükség. Erről a belügyminiszter jelölt beszélt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén.
11: Posvai Gábor azt mondta, olyan rendszerért fog dolgozni, amely képes megvédeni Magyarországot, tiszteli a törvényt, és amelynek működésében a magyarok újra megbízhatnak. Jelezte, kivizsgálják a Pegasus szoftverhez kapcsolódó lehallgatási botrány részleteit, valamint nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat és a 2010 óta elrendelt politikailag motivált titkos megfigyeléseket. A miniszter jelölt a tárca átalakításáról is beszélt.
13: Az oktatás visszakerül a gyermek és oktatási minisztériumba, az egészségügy az egészségügyi minisztériumba, a szociális ügyek és drogprevenció pedig a szociális és családügyi minisztériumhoz kerülnek, ahol azoknak a helye van. Fontos feladat a hatalompolitikai szempontok alapján elvett nemzetbiztonsági szervek fölötti felügyelet reintegrációja a tradicionális belügyi felügyeleti rendszerbe és azok belpolitikai béklyobból való felszabadítása. Az új struktúrában a belügyi tárcához kerül az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. A belügyi tárca egyetlen feladatköré bővülését az új kormányzati struktúrában a sportügyi portfólió befogadása jelenti.
10: Szembesítéssel és igazságtétellel kell kezdeni a munkát, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Közlekedési és Beruházási Bizottságában. Hangsúlyozta, megnyitják azokat az aktákat, amelyeket az elmúlt másfél évtizedben elzártak a nyilvánosság elől, és kivizsgálják a szabálytalanságokat.
11: Vitézi Dávid a tárca második kiemelt feladataként az uniós források hazahozatalát nevezte meg, emellett szerinte újjá kell építeni a felszámolt intézményrendszert, a vasútrombolás korából pedig át kell lépni a vasútfejlesztés korszakába. A közlekedési és beruházási miniszter jelölt hozzátette, az elmúlt évek döntései miatt idén-nyáron sem lesz elég intercity kocsi a magyar vasúton.
14: Ki kell mondanunk, és azt gondolom, hogy fontos, hogy ezekben a dolgokban tisztán és érthetően beszéljünk, hogy óriási károkozás történt. Magyarország brutális mennyiség európai uniós forrástól esett el annak köszönhetően, hogy az elmúlt években nem sikerült lezárni azokat a vitákat, amik az európai uniós források hazahozatalához szükségesek. Az elmúlt két évben a közlekedési és környezetvédelmi európai uniós források terén évente 1 milliárd euró, összességében az akkori árfolyamon 800 milliárd forint európai uniós forrástól esett el végleg Magyarország. Ebből a pénzből rendbe lehetett volna tenni az összes hévet, lecserélni a hévek járműveit, lecserélni az összes intercityt, felújítani számos egy- és kétszemélyű főutat, és még maradt volna is másra. És ezt a pénzt egyszerűen visszaküldték Brüsszelbe.
10: Stratégiai kérdés az agrárium és az élelmiszeripar, hiszen több mint 9 millió ember élelmiszerbiztonságát határozza meg Magyarországon. Hangsúlyozta a bizottsági meghallgatásán az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter jelölt.
11: Bóna Szabolcs azt mondta, az alapanyag termeléstől a magasabb feldolgozottsági szintű agrárgazdaság irányába kell elmozdulnia az országnak. A leendő miniszter fontos feladatnak nevezte a gazdatársadalom nemzedékváltásának támogatását, a magyar földvédelmét, a hazai termékek arányának növelését az üzletekben, és az agrárium alkalmazkodó képességének javítását a klímaváltozáshoz.
15: Stratégia kell. Azt gondolom, hogy ez egy nagy hiátusa az agráriumnak, hogy nincs konkrét és komplex agrárstratégiánk. Ennek a stratégiának a megalkotásában szükség van a szakmai szervezetek véleményére, szükség van a gazdák véleményére, és azt gondolom, hogy szükség van a társadalmi igények felmérésére.
10: Észtországhoz hasonló gyorsabb és egyszerűbb digitális államot építene a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán parlamenti meghallgatásán azt mondta, olyan minisztériumot szeretne létrehozni, amely képes Magyarországot átrepíteni a 21. század második felébe. A miniszter jelölt szerint a cél egy olyan digitális állam megteremtése, ahol az ügyintézés egyszerű, gyors és kényelmes.
11: Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László miniszterjelölt tímek hallgatásán. Az élő környezetért felelős miniszterjelölt hozzátette, a Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben. Elmondta, hogy az ipari termelővállalatok jelenléte fontos, de az emberek egészsége, a környezet megvédése prioritást élvez.
10: Több határozati javaslatot is benyújtott az új országgyűlésnek a Mi Hazánk annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert.
11: Turocskai László az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőkét is. Javasolják, hogy a visszaélések elkerülése érdekében legyen bizonyítási eljárás a fizetési meghagyások esetén is, változtatnának az árverések szabályain, és azonnal leállítanák a devizahiteles ügyeket.
10: A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a pártfrakció vezetője.
11: Gulyás Gergely a közösségi oldalán azt írta, a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben, hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak.
10: Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő.
11: Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket, az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket, kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak.
10: Csak nem egy évnyi csapadék mennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt.
11: Cseh Tibor András a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ez csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Emlékeztetett, a vízgazdálkodás problémájának megoldása a leendő kormány tervei között is szerepel. A fejlesztésekhez azonban több ezer milliárd forintra van szükség. Hozzátette, a termés tekintve az átlagosnál gyengébb évre számítanak a gazdák.
16: Nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenék. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi, egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszályt csökkentjük, több 100 000 hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség. Még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
10: Itt a krónika. Donald Trump szerint ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet.
11: Az amerikai elnök ismét megerősítette, hogy elfogadhatatlannak tartja az Irán által vasárnap küldött választ a konfliktus lezárásának feltételeiről. Ugyanakkor további tárgyalást javasol. Az elnök megismételte, a legfőbb célja, hogy megfossza Iránt az atomfegyvertől.
10: Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött Hondius óceánjáróról.
11: A fertőzött francia nő egészségi állapota tovább romlott a párizsi kórházban, ahová vitték. Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus teszt, de semmilyen tünetet nem mutat, jelentették be amerikai egészségügyi illetékesek. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omahába szállították, ahol mindannyian karanténba kerültek.
10: Megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere.
11: Nemény András azt írta, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon dolgoznak. Hozzátette, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez kormányzati forrást fognak igényelni.
8: Autós percek.
11: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Herceghalomtól Biatorbágyig a külső sávon araszolva haladnak a járművek, ezért személyautóval az átterelt sávot érdemes használni. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Torlódásra készüljenek.
10: Budapest információkkal folytatjuk.
17: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában Atali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. A 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták a Lomb utca és a Teve utca között darúzás miatt várhatóan délután 1 óráig. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a víztoronynál mától a forgalom egy sávon váltakozva haladhat karbantartás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
8: Időjárás jelentés.
11: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Este inkább a Dunától keletre valószínű csapadék. Az Észak-Dunántúli térségben és zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Délután 15-22 fok valószínű, estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő.
10: Ez volt a Krónika 7-kor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
18: Hajlik a rózsafa, hajlik a láj, táncra pergül.

Szuperis napot, jó reggelt kívánok! 2026. május 12-én, kedden, 2 perccel, 4:08 után. Szeretettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál. Hajdú Tibor, jó étvágyat kívánok, hogyha mostanában reggeliznek. Kiváló muzsikát játszom mellé, kalapomra páros tubarózsát tettem, énekli majd Bojtor Imre hajnalom csillagom, hallhatjuk Szőlősi Emese előadásában. Kis Zoltán és Teremi Trixi jóvoltából hallgatunk meg részletet a Mágnás Miskából, a Hopszasárit, az örökzöldek között pedig Gergely Róbert Emmanuel című slágerét is hallhatják majd. Lesz egy kis kirándulás egy zalai kis településre, az óra végén pedig kalandozunk a pávanyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval. Elsőként Szörényi Levente felvétele forog. Címe Utazás. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Május 12-én azokra az emberekre figyel a világ, akik gyakran a legnehezebb pillanatokban vannak mellettünk. Ők az ápolónők, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az ápolónők nemzetközi napját Florence Nightingale születésnapján ünnepeljük, akiről már volt szó az előző órában. Ő volt ugye az a bátor angol nő, aki a krími háború idején nem csak a sebesülteket ápolta, hanem megmutatta azt is, hogy az emberi törődés, a tisztaság és a figyelem életeket menthet. A modern nővérképzés alapjait is ő rakta le, és sokan úgy emlékeznek rá, mint a lámpás hölgy, aki éjszakánként végigjárta a kórtermeket. Az ápolónők nemzetközi napját persze nem szabad összetéveszteni a magyar ápolók napjával, az február 19-én szoktuk tartani. Magyarországon is persze vannak nevek, amelyek örökre összefonódtak az ápolás és a gondoskodás ügyével, ilyen Kossuth Zsuzsanna, aki a szabadságharc idején szervezte meg a sebesültek ellátását, és akinek munkája ma is példát ad emberségből, kitartásból és szolgálatból. Az ápolónők munkája sokszor, sőt, leginkább csendes hivatás, nem reflektorfényben történik, hanem kórházi folyosókon, betegágyak mellett, a nap bármelyik szakában, hajnalban, éjszaka, ünnepnapokon, sokszor akkor is, amikor más már pihenne. Ők azok, akik megfognak egy kezet a félelem pillanatában, akik türelmesen újra és újra válaszolnak, akik nem csak gyógyszert adnak, hanem reményt és biztonságérzetet is. Hajlamosak vagyunk egy kicsit természetesnek venni ezt a jelenlétet, pedig tudjuk jól, hogy egy kedves szó, egy bíztató mosoly, vagy egy figyelmes gesztus néha legalább annyira gyógyít, mint maga az orvosság. Az ápolónők napja ezért nem csak egy szakma ünnepe, hanem emlékeztető mindannyiunknak, a gyógyítás nem csak tudás, hanem emberség kérdése is. Köszönjük az ápolónőknek a munkájukat. A folytatásban Kovács Erzsi felvételét hallhatják a Dankó Rádióban. Jó az álmodozás!

0: világ. 5 perc múlva 3:48.
1: Hencidától Banshidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
0: Babos Döbré, tetkösség, Zala vármegye, zalaegerszegi járásában találjuk, az egyik legkedvesebb hangalakú településre van szó. A Zalaidomság területén, a Göcsejben, a Pálosfai patak völgyében fekszik, Zalaegerszeg határától nagyjából 2 kilométerre nyugatra. A község különálló részei kökényes, mint szent is, rám. A falu korábban több részből állt, valaha még 2, ma már eltűnt falu része is volt, Ákosháza puszta és Sárkányrét. Közúton tudjuk megközelíteni, a megyeszékhelyen napi 10 autóbuszjárat köti össze a községet, első írásos említése pedig Babos Döbrétének 1128-ból maradt fenn, ekkor Zalavár várszolgái éltek itt. A 14. századtól egyre több említés történik a településen élő Debréte családról, mely a falu fejlődésében komoly szerepet játszott, de eddig sem pecsétje, sem oklevele nem került elő. A 16. századtól a törökök többször támadtak a falura, amely azonban csak az 1690-es évekre, tehát a török kiűzésének utáni időszakra pusztult el. Nemesek lakták, leginkább a debrétei család különböző ágai, a 18. században pedig sűrűn váltott birtokost, a 19. században növekedett a falu lakóinak száma kismértékben, a 20. században viszont jelentősen megugrott, az addig elzárt településre 1959 óta jár busz, és azóta jellemzi az ingázás, de az elvándorlás is, mivel a babos debréteiek elsősorban a településen kívül, Zalaegerszegen elsősorban és Nagy Lengyelen találnak munkát. Ha erre járunk, feltétlenül érdemes megtekinteni a Szent Imre tiszteletére szentelt templomot. Ennek kriptájában a Besenyői és Velkei Skublics család nyugszik, és itt van az első magyar fegyvergyár felállítójának, Barthelmes Walter mérnöknek a síremléke is. Az 1800-as években épült uradalmi kastély jelenleg részben romos, de még így is nagyon szép épület. Rekonstrukcióját már nagyon régóta tervezik. A környéken is óriásiakat lehet kirándulni, sétálni, gyönyörű a természeti környezet. És persze egy macskaugrás Zalaegerszeg Babos Döbrétét is, én úgy gondolom, látni kell. Önöknek pedig, akik itt élnek, köszönöm, hogy bennünket hallgatnak, legyenek minél többen. Önöknek forog a folytatásban a következő felvétel, a Hopszasári a Mágnás Miskából, Teremi Trixi és Kis Zoltán énekel.

0: könnyen lépre mint.
1: Jó reggelt, erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára kalandozunk a páva nyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, addig a Tárkány Trió muzsikál, 8 órakor hírek, a következő zenei óra pedig Korda György gyöngéden lejárt című slágerével indul majd. Tartsanak velem továbbra is.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. Ma a Páva nyomában a Budafok Tétényi Nádasdy Kálmán alapfokú művészeti iskolába látogatunk, ahol évtizedek óta magas színvonalon működik a népzenei képzés. A 2025-ös Bonyhádi Halmos Béla országos népzenei találkozón a zsűri tagjaiként Eredics Gábor csatorna igazgatónkkal együtt figyeltünk fel az iskola színeiben versenyző Marcika bandára. Vérpesdítő, virtuóz kalotaszegi muzsikát játszottak a híres prímás Csipás Ferenc nyomán. Már e műsor választás is mutatja, milyen igényességgel viszonyulnak a népzene tanuláshoz. Mindez természetesen kiváló tanáraik érdeme, akik a gyűjtő útjaik, valamint archív, hang és videó felvételek alapján nem csak egy adott tájegység, de az egyes zenész egyéniségek játékstílusát is igyekeznek a lehető legaprólékosabban tanulmányozni és elsajátítani, majd e módszert a tanítványaiknak is átadni. A Marcika banda egyik felkészítője Nagy Zsolt, aki a 3 és 4 húros brácsa, valamint a népi fúvós hangszerek mellett kamarazene órákat is tart a növendékek számára. Nagy Zsolt 38 éve tanít az iskolában, emellett 16 éve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója. Népzenei karrierjét a Gyulai Békés bandában kezdte, a Méta együttesben, majd az Állami Népi együttesben folytatta, végül a híres Dűvő együttes brácsása lett, ahol máig muzsikál Mohácsi Alberttel, az iskola bőgő oktatójával együtt. Mohácsi Albert emellett a Duna Művész együttes tagja, és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban is tanít. A prímások oktatója Kucera Barbara, aki táncosként indult, hegedűsként pedig több neves formációban muzsikál, emellett mintegy másfél évtizedet tanít is. A bonyhádi versenyen szerepelt Marcika banda nevét a prímás és kontrás testvérpárról kapta. A mindössze 14 éves, rendkívüli tehetséggel megáldott Marcika Ferenc hegedűn, testvére az egyetemista Boldizsár kontrán játszott. Bőgősként Stremmer Menyhért csatlakozott hozzájuk. A banda olyan hangulatot teremtett tiszta, stílusos és sodró lendületű muzsikájával, ami minden jelenlévőt lenyűgözött. Látszott rajtuk, mennyire élvezik a közös muzsikálást, és már is milyen nagy gyakorlatuk van ebben. Nem csoda, hiszen a Marcika testvérek szüleikkel együtt pici koruk óta rendszeres résztvevői a Dűvő együttes nyári táborainak is, ahol rengeteg élményt és ezzel együtt tudást is magukba szívta. A következő felvételen a Nádasdy Művészeti Iskola népi énekes növendékeivel kiegészült Marcika banda kalotaszegi muzsikáját hallhatják.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorajánló.
2: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Először Görög Márta igazságügyi, Kátai Német Vilmos szociális és Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszterjelöltet hallgatják meg. 10 órától Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetésére kijelölt miniszter számol be, valamint Kármán András pénzügyminiszter tájékoztat a terveiről. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő emellett felszólította a címzetteket. Az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag fölött teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós átlag 60%-át sem érte el. Az elemzés szerint azok a szektorok voltak a legkevésbé termelékenyek, amelyek a legnagyobb állami támogatást kapták. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül kell leszedni a hirdetményeket. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták. A jármű jelenleg Rotterdam felé tart, ahol majd fertőtlenítik. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Eddig 3 ember halt meg a fertőzésben, és legalább 8 utasnál mutatták ki a vírust. Uniós szakértők szerint nem kell komoly járványtól tartani, mivel megfelelő megelőzési és ellenőrzési intézkedések érvényesek Európában, valamint a hantavírus nem terjed könnyen emberek között. 41 alkotást vetítenek a holnap kezdődő jubileumi Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon Szegeden. A versenyprogramba több mint 400 nevezés érkezett. A fesztiválon klasszikusokat, premier előtti vetítéseket és szabadtéri programokat is rendeznek. Emellett mesterkurzusokkal és közönségtalálkozókkal várják az érdeklődőket. A rendezvény vasárnap díjátadóval az In Memoriam Zsigmond Vilmos című dokumentumfilm bemutatójával zárul. Végül az időjárásról. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik, délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derisna Foci, reggelt kívánok! Ez a Donkó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Kedd van, 2026. május 12-e, 8 óra múlt 7 perccel. Hajdú Tibor vagyok, kérem, hogy tartsanak velem ebben az órában, is szerintem érdemes lesz. Hamarosan egészségpercek, majd 8:30 után érkezik Sipos Gazda, a közmédia növényorvosa. És olyan muzsikák szólnak, mint a Vigyázz, mert szól a Rózsa ága, 60. Kis Gyöngyi előadásában, vagy a Csendesen, csak csendesen, Béres Ferenc énekel. Szirmai Albert, Martos Ferenc, Alexandra című operettjéből, Neményi Lili és Fekete Pál jóvoltából hallgatunk meg egy archív felvételről, egy 1955-ös lemezről. Részletet add, csöpp kis ajkad. A dal címe lesz Világzene, a Deep Forest és Sebestyén Márta felvétel. Elsőként pedig Csárdás, Nem zörög a halaszt énekli Szeredi Krisztina, Csalasovics Norbert ízze. Ennek a kíséretével. Kérem, hogy tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: akarna.
1: Egy perc múlva 8:45.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Bizonyos betegségekkel úgy van az ember, javítsanak ki, hogyha tévedek, hogy vagy lesznek, vagy nem lesznek. Akár a demenciával kapcsolatban is felmerülhet. Általában az ember próbálja ezeket a dolgokat úgy kizárni, hogy biztosan nem történhet meg. A kép azért tudjuk, hogy ennél lényegesen árnyaltabb, és nem csak a pozitív gondolkodásunkon múlik, hogy milyen betegséget kapunk el, hanem a megelőzésen is. Milyen érdekes, még a demencia esetében az étrend is nagyon meghatározó tud lenni, és hosszú évek alatt szépen formálhatja az esélyeinket, és csökkenthetjük a kockázatát, ha és amennyiben bizonyos apróságokon tudunk választani, mert ezek is számítanak, például egy plusz adag zöldség mondjuk vacsorára, vagy amikor valamilyen sós ropogtatni való helyett nyers diót rákcsálunk este, ezek mind hosszú távon összeadódhatnak, és nem kell feltétlenül egy teljes étrend reform, hanem elég pár tudatos csere, úgyhogy mondok 5 olyan ételt, amely kifejezetten jót tehet a szellemi frissességnek. A halak elsősorban ide tartoznak, főleg a zsírosabb fajták, amelyek omega-3 zsírsavban gazdagok. A máj, tudom, hogy manapság annyira nem népszerű, de tele van B-vitaminnal. A tojás, ez is fontos anyagokat tartalmaz, ami az agyműködésünkhöz nélkülözhetetlen. A zöld leveles zöldségek más egyéb előnye mellett is. Igazi agybarát, klasszikusok, a kelkáposzta, a rukkola, a spenót, és ahogy említettem már a dió esetében az olajos magvak is, mandula, mogyoró, ezeket könnyű beépíteni a napi rutinba, ha és amennyiben nem vagyunk allergiások rájuk. Úgyhogy ha 1-2 ezek közül rendszeresen felkerül a tányérunkra, már az is számít. A túl sok cukor, a különböző ultrafeldolgozott élelmiszerek, illetve a telített zsírokban gazdag ételek viszont nem tesznek jót, nem csak az agyunknak, hanem a szívünknek, az érrendszerünknek sem. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Bokor János énekel a folytatásban. A nóta a nótás, kedvű volt az apám, a Rajkó zenekar kísér.

Most kezdődik a tánc. Gombház, se baj, ha leszakad, lesz más, amelyik ott marad. Rózsám, ha tudnád, amit én kibabája vagyok, én vagyok én. Gombház, se baj, ha leszakad, lesz más, amelyik ott marad.

mindig áll a vágunk rózsán. De szérű a fejem, nótával teli a szívem, a vére is csak muzsikál, muzsikál.

0: Voltál, majd elé a szívem. A vélem is csak musikál, musikál, kívvilágos, ligatti gálabát.
1: Ez is a Dankó Rádió.

0: Csönd legyen. Néhány szót magamról. Hát, hogy milyen a megjelenése. Elő, kelő.
1: Ó.
0: Nem ó, hanem én.

Nóták, a Csendesen csak csendesen és a Badacsonyi kéknyelűt, népi muzsika a muzsikásó voltából a folytatásban. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják, utána pedig Sipos Gazda közmédia növényorvosa jelentkezik, elsőként pedig már is világzene, Sebestyén Márta és a Deep Forest felvétele forog, este 9-től pedig még több világzene, népek dalai című műsorunkban.

0: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a közmédia növényorvosát, Sipos Gazdát a stúdióban. Szia, jó reggelt. Mi lesz a mai témánk?
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is. Az elmúlt időszakban, aminek nagyon örülök, a Dankó Rádió e-mail címére érkezett több kertészeti kérdés is, ebből szeretnék szemezgetni. Meglátjuk, hogy mennyi fér bele az időbe.
0: Rendben, már is ezzel folytatjuk, 6 perc múlva 3:49.
2: Rózsafa virít a kert közepén. Hallgassa Sipos Gazda kertészeti tanácsait a Dankó Rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
1: Mária Szászhalombattáról érdeklődött, és nagyon szépen köszönöm a kérdést, hogy egy almafajtáin, több húsvéti rozmarin, jonagold, jonatánon különleges ágbetegség alakult ki, a kéreg vörös foszlányokban válik le, mint egy pergament papír. Mi ez? Hogyan kezelhető? A kedves Mária leírás alapján megállapítható, hogy ez nagyon erősen egy nektriás kéregelhaláshoz hasonlító tünetegyüttesre utal. A nektriás ágelhalás az egyik leggyakoribb és sajnos a legmakacsabb almafa ágbetegségként tartjuk számon. Ilyenkor a gombás betegség a gomba a sebzéseken keresztül, meccés, hagyrepedéseken keresztül jut be a fába, kéreg alatt terjed, elhalasztja a szöveteket, és ennélnek következményeként a kéreg felrepedezik, vörös-barna pergamentszerű leválás alakul ki, és bizony azt tapasztalom én is sokszor, hogy később ilyen besüpedő, rákos sebek alakulnak ki a fának a különféle részeim. Azért ezeken a fajtákon jelenik meg általában ez a betegség, mert érzékenyek ezek a fajták rá, könnyen terjed, és ami nagyon fontos, nagyon könnyen terjed az ültetvényen belül is. A diagnosztizálás szempontjából sokan összekeverik a tűzelhalás betegséggel. A tűzelhalás az almás termésűeknek egyik fontos betegsége. Általában ott feketesedés, illetve ilyen megégett ághajtások alakulnak ki tünetként, és nem pergamentszerű a leválás. Sokszor ilyen pásztorbot-szerűen hajlik meg a hajtás vég, például a körtén is előszeretettel jelenik ez meg. És nem egyszerű fagyrepedésként jelenik meg, hiszen a fagyrepedés lineáris repedésként jelenik meg, és kiterjedt ilyen hámló felületként tud megjelenni. Általában kis rétegen, kis foltokban indul, kéreg elhal, leválik, és a seb egyre jobban növekszik, és az ág részben vagy teljesen elhal, és sajnos ez a fa teljes elhalásához is vezethet, hiszen a fa legyengül, az immunrendszere legyengül. Mit tudunk tenni? Első legfontosabb, amit Máriának is szeretnék javasolni, az pedig a meccésnél fertőtlenített meccőolóval. A beteg részt az egészséges fáig célszerű visszavágni, legalább 20-30 cm-es ráhagyással, és ha ezt nem így végezzük el, akkor sajnos fertőzési góc megmarad. Kezeljük egyből a sebeket, és a lemosó permetezés szempontjából nagyon fontos a fáknál az őszi, a lompulás után, illetve rügyfakadás előtti lemosó permetezésnek az elvégzése. Vegetációs időszakban, ha úgy adódik, akkor pedig el kell végezni a különféle fungicides kezeléseket. Összefoglalva, nagyon fontos, hogyha nem figyelünk a meccésre, sebzésekre, akkor a kórokozók behatolnak, ez segíti a nedves csapadékos környezet, sokszor a sűrű korona és a különféle gyengültségi paraziták, kórokozók, amelyek segítik a fáknak a leromlását. Összefoglalva, nagy valószínűséggel ez a nektriás kéregelhalás, és ennek következtében sajnos a kéreg elhal, és pergamentszerűen leválik. Próbáljuk meg megóvni, megvédeni az értékes gyümölcsfáink világát. Jó kertészkedést kívánok, és köszönöm Máriának a kérdést.
0: Nagyon szépen köszönjük, csütörtökön találkozunk újra, most a folytatásban. Szirmai Albert és Marcos Ferenc Alexandra című operettjéből hallhatnak egy archív felvételről részletet. Add csöpp kis ajkad, Neményi Lili és Fekete Pál énekel.
3: Tele vagyok én a női nemmel, amikor így rá...

Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják, ezt az órát a Stúdió 11 segítségével búcsúztatjuk el. 9 órakor hírek, a következő óra pedig egy kis csárdás csokorral indul majd. Nem loptam én életemben is a Cigányok sátora, ismert dallamai is felcsendülnek, Szilágyi Sándor énekel, Lakatos Miklós és zenekar a kíséretével.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagó zenekar 3 tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
2: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTV-a YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
4: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.
5: Itt sem lehet.

0: újra Frak, Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígért az igazságügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt. Görög Márta szerint helyre kell állítani a demokratikus intézmény bevetett közbizalmat és a jogalkotás átláthatóságát. Kiemelte az uniós források hazahozását is, amit ideológia mentesen az egész magyar társadalom érdekében szeretnének megoldani. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Német Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmében. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a lap kérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. június utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. Online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi. Azt kérik, ha bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen. Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban 1853 és 1856 között több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és megteremtette a modern betegápolás alapjait. Balogh Zoltán, a magyar egészségügyi szakdolgozói kamara elnöke hangsúlyozta, miközben az ápolók szerepe nélkülözhetetlen, a szakember hiány világszerte jelentős problémát okoz. Krasznahorkai László kapta az Artisius irodalmi nagydíját a Magyar Nemzet Biztonsága című regényéért és életművéért. Díjat kapott még Tóth László költő, Kornis Mihály író, valamint Soltész Márton és Kenyeres Zoltán irodalomtörténész is. Átadták a zenei díjakat is, könnyű zenei kategóriában többek között Rúzsa Magdit és Kökény Dánielt, komoly zenében Dobszai Meskó Ilonát és Virág András Gábort ismert. Az év zenei produkciója a Hungária koncertje lett. Erősen felhős lesz az ég, sok felé várható eső, zápor, néhol erős széllökésekkel, délután 15-22, este 6-15 fok valószínű.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

erős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Május 12-e van 2026-ban, 7 perccel múlt 9 óra, Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telt eddig a reggelük. Bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Olyan nótákat hallgatunk, mint az Aranysárga Levelek közt Gáti Pál előadásában, vagy a Van neki, Farkas Rozika énekel. Az örökzöldek között hallhatnak majd Dolliló slágert énekel, Konzsuzsa, és játszom majd Dankó klubos átiratban is örökzöld felvételeket. Elsőként operett részlet Tasziló dala Kálmán Imre Marica grófnő című művéből. Cseh Dávid énekel, ifja Berki Béla és zenekar a kísér. Kérem, tartsanak velem továbbra is, de is napot!

viharos időjárás miatt több vonalon is akadozik a vonatok haladása. Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. A dél-balatoni vonalon a Nagykanizsa-Balaton-Szentgyörgy közötti szakaszon felső vezeték hibája miatt várhatóan a délelőtti óránkig hosszabb bejutási időre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani. A déli parti volánjáratokon a vasúti jegyek is érvényesek, valamint Budapest-Nagykanizsa között a Tóparti és Balaton Intercity a fennakadás végéig helyjegy nélkül is igénybe vehetők. Dombóvár-Kaposvár-Gyékényes vonal is érintett, itt is hosszabb bejutási időre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani. Nézzük a közutakat. Az M1-esen Herceghalomtól Biatorbányig a külső sávon araszolva haladnak az autók, ezért a szokásos tanács, miszerint személyautóval az átterelt sávot érdemes használni, ez ma reggel is igaz. Örkény Újhartyán bekötő útján baleset történt, Újhartyán és Hernád között, az 5-ös kilométernél megállították a forgalmat, aki teheti, még talán tud kerülni. Dabas felé jó utat kívánok, vigyázzanak magukra, házassági évfordulós köszöntés a folytatásban. A Tóth család szeretné köszönteni aranylakadolmok alkalmából a szolnoki Kovács Lászlót és feleségét Marikát, 50 év szeretetben, kitartásban, közös örömökben és egymásra figyelésben. Ritka és szép példa ez mindannyiunk számára, kívánnak még sok egészségben, békességben és családi szeretetben eltöltött boldog évet. Horváth Attila felvételével köszöntjük őket, címe Elmúlt egy év.

Gondolom nagyon sokan várják már az aranylemezek indulását, 10 óra után hallhatják az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágereiből készült összeállításunkat. Delis napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, és gondolom sokan kíváncsiak, hogy melyik évben parkol le képzeletbeli időgépével ma Töldi Kriszta három dal erejéig. Nos, a párizsi diáklázadások, a prágai tavasz évéről van szó, az új gazdasági mechanizmus indulásáról, 1968-ról, ekkor a hidegháborús feszültségek csúcsévét írtuk, emellett pedig a hippi korszak csúcspontját is ebben az esztendőben jelölhetjük meg. 1968-ban Sárosi Katalin Csak félig lenne meg az, ami nincs, Kós János Én, aki nála jártam, és az Illés Little Richard című dalával idézzük meg majd ezt a korszakot a folytatásban is, amúgy, ugyanis Bence Márta és Mégis mozog a föld című dalát is ebben az évben rögzítették és adták ki. Ezt hallgatjuk meg a folytatásban.

Martfűre, Tatára és Karcagra látogatunk el gondolatban, a következő három felvételt ott rögzítettük, Dankó klubokon, a két falevél Nádas György, a Próbálj meglazítani Kocsis Tibor előadásában csendül föl, most pedig Gábor Espál és Szenes Iván szerzeménye az Úgy szeretném meghalálni következik. Előadója Budai Beatrix, a kíséretet Baranya István és zenekara adja.

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió. A magyar zene.

0: Dani! Köszönöm szépen!
1: Babos Döbréte volt ma reggel a naptelepülésedel, és napot kívánok, a Tankó Rádiót hallgatják. Szinte a határában Zalaegerszeg, itt pedig a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, mely a Vármegye értéktárának is egyik büszkesége, és bemutatásra vár. Ezt hallhatják a folytatásban Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. 10 órakor hírek következnek, utána Aranylemezek című műsorunk indul. Tölgyi Kriszta várja önöket, a Déli Krónikát követően pedig Budai Beatrixszal találkozhatnak. Ma is jó ebédhez szól a nóta. 2 órától Szívkülti szívnek szívesen kívánságműsor Gál Zoltánnal. Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében köszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel 6-kor találkozunk ismét, addig is derűs napot. Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra.

0: megyéről Vármegyére. Zala.
1: Gyönyörű közetek, bámulatos gépcsodák. Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum. A hazai szénhidrogén kitermelés jelentős helyszíne Zala vármegye. Így természetes, hogy 1969-ben Zalaegerszegen alapították ezt a gyűjteményt. A magyarországi szénhidrogénipar bő évszázados múlttal dicsekedhet. A 30 ezer négyzetméter területű szabadtéri kiállításon a szénhidrogén bányászat, feldolgozás és szállítás műszaki emlékeivel, a kiállító termekben az iparág technológiai folyamataival, történetével ismerkedhet meg a látogató. Az ásvány és kőzetgyűjtemény felfedi a Kárpát-medence hegyeinek belső titkait. Az egyik vitrínben világító ásványok foszfereszkálnak, a másikban ősmaradványok engednek bepillantást az évmilliókkal ezelőtti világba. Amikor kinyitjuk a melegvíz csapját, vagy feljebb tekerjük a radiátor szabályozóját, alig ha jutnak eszünkbe azok az átadó állomások, amelyek eljuttatják a lakásokba a földgázt. A zalaegerszegi kiállításon látható régi műszaki eszközök szűrték, mérték, szagosították a gázt. A csővezetékek, szivattyúk, motorok, szabályzók, hatalmas vaskerekekkel működő szelepek már évtizedekkel ezelőtt is biztonságosan továbbították a szénhidrogént az iparnak és a háztartásoknak. Az ezeket papíron, körzővel, vonalzóval, szögmérővel megrajzoló mérnökök és a terveket megvalósító gyárak szakemberei káprázatos eszközöket hagytak az utókorra. Néhányuk mellszobra a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum szoborparkjában áll.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon. Valamint a Tália Színház jegypénztárában.
6: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
7: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska. Így sem lehet.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Helyre kell állítani a megrendült közbizalmat, ezt fogalmazhatta meg egyik legfontosabb küldetéseként az igazságügyi miniszter jelölt. Görög Márta a parlamenti bizottsági meghallgatásán a tárca főbb feladatai közé sorolta a bíróságok és az ügyészségek függetlenségének megerősítését, az eljárások egyszerűsítését, a sarkalatos törvények felül vizsgálatát. Azt ígérte, hogy rendezik a devizahitelesek helyzetét, és megteremtik az európai ügyészséghez való csatlakozás feltételeit. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, ezt mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölt. Tar Zoltán parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt arról is, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját. A leendő tárcavezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásolásnak. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot, és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmében. Közös érdek a vidék megerősítése, mert a magyar vidék ügye egyben az ország sorsát is jelenti, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt meghallgatásán. Lőrinc Viktória szerint valódi vidékpolitikai fordulatra van szükség, nem szükségtelen látványberuházásokra, egyszeri támogatáscsomagokra. Fontos célnak tartja a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását is. Hozzátette, Budapestet nem lehet fejlesztési ellenfélként kezelni, mert az az ország gazdasági motorja és nemzetközi arca is egyben. A GVH elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal a portál kérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. június utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Magyar Péter miniszterelnök május végéig adott időt a közjogi méltóságoknak a lemondásukra. Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozta létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban több százezer hadisérültet látott el csapatával, és megteremtette a modern betegápolás alapjait. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke hangsúlyozta, miközben az ápolók szerepe nélkülözhetetlen, a szakember hiány világszerte jelentős problémát okoz. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, estétől csökken a felhőzet, a szelet sokfelé erős, viharos lökések kísérhetik, délután 15 és 22 fok várható.
1: Aranylemezek.
3: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok, már indítom is a képzeletbeli időgépünket. Otunk első részében például a Hungária, Máté Péter, Hűvösvölgyi Ildikó, Szandi és Kamarás Iván, az Express együttes, az Edda és Cserháti Zsuzsa előadásában hallhatják a jól ismert melódiákat. Laci Norbert és Demjén Ferenc Lepihenni mellette című dalával kezdünk ma a Bergendi előadásában. Jó szórakozást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A magyar könnyűzene egyik legismertebb örökzöldje, Horváth Jenő és Gédénes György Járom az utam című szerzeménye, amely sikeres színházi pályafutás után vált táncdallá. 1981-ben Máté Péter is nagy sikerrel feldolgozta. Ezzel folytatjuk az aranylemezeket.

Esti csendben, csillagfényben, ha az égre rátekintsz, vársz egy jel.

csilla fényben, egy dal az égből száll felé. Hív az élet, várnak téged.

0: ez is a Dankulrádió.
1: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik.

Hűvösföldi Ildikó és a Dankó Rádió 10. születésnapi gálájának zenekara előadásában hallhatták az akkor készült koncertfelvételről a Jaj, de jó a habos sütemény című örökzöldet, amit eredetileg a Fiatalság Bolondság című operetthez írt Ejzeman Mihály és Kellér Dezső, de önálló életre kelt és örökzöld sláger vált belőle. Hasonló utat járt be az aranylemezek következő dala is, hiszen az 1928-ban bemutatott Régi nyár című operettből származik. Lajtai Lajos és Békefi István szerzeménye a Hol van az a nyár című duett, a Dunán, a Csináljuk a fesztivált című zenés műsor 2024-es évadában, Szandi és Kamarás Iván előadásában is meghódította a tévén.

Az aranylemezeket Delhusza John és a Rendezvous zenekar előadásában a Csak folyt közben a szél című dallal folytatjuk, melyet Knizs Gábor írt. A zeneszerző, producer, menedzser izgalmas és tartalmas pályafutását közelebbről is megismerhetik most vasárnap, ugyanis Jó Pienész című hétvégi reggeli magazinunkban Knizs Gábor lesz Nádas György beszélgető partnere.

Az Edda egyik legszebb rockballadája, a Lelkünkből című dal szomorú apropóból született, hiszen a zenekar fiatal gitárosa Kun Péter emlékére írta Gömöri Zsolt és Pataki Attila, de mindenki azonosulni tud vele, aki veszített már el számára fontos embert, és átírta.

Cserháti Zsuzsa legnagyobb slágerei általában nagyívű, lassú, mély érzelmeket, gondolatokat hordozó dalok, de azért énekeltő vidámabbakat is. Az 1974-es Tessék választani rádiós dalversenyen például Viktor Máté és Kántor István Valami mindig történik című dalával indult, melyet a Gemini együttes kíséretével már is hallhatnak az

Az aranylemezek első részét egy egybeleggel zárjuk Bágya András örökzöld szerzeményeiből. A hírek és az időjárás jelentés után pedig Sota Irén lehengerlő energiáival indítjuk a folytatást itt a Dankó Rádióban.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. A valaha volt legnagyobb átvilágításra készül a Tisza kormány, mondta bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetésére felkért miniszterjelölt. Ruf Bálint tervei szerint a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat, mégpedig a legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre hivatkozó kitakarással. Emellett ő kapta meg a feladatot, hogy megszervezze a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a gazdasági és energetikai minisztérium feladata lesz. Ezt mondta a Kármán András pénzügyminiszter jelölt a kinevezése előtti meghallgatásán. A tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. 4 éves költségvetési struktúrában gondolkodnak, a büdzsét újra ősszel fogadják majd el, minden módosításnak vissza kell kerülnie a parlament elé, hangsúlyozta a pénzügyi tárca várományosa. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető szigorúbb ellenőrzést ígért az akkumulátorgyáraknál, valamint a munkajogi szabályok módosítását is kezdeményezi a dolgozók védelmében. Közös érdek a vidék megerősítése, mert a magyar vidék ügye egyben az ország sorsát is jelenti. Jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória szerint valódi vidékpolitikai fordulatra van szükség, nem szükségtelen látványberuházásokra, egyszeri támogatáscsomagokra. Fontos célnak tartja a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását is. Hozzátette, Budapestet nem lehet fejlesztési ellenfélként kezelni, mert az az ország gazdasági motorja és nemzetközi arca is egyben. Megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése az új debreceni gyáregységben. A létesítmény az összes szükséges engedélyt megkapta. Hamarosan elindulhat az akkumulátorcellák tesztgyártása is. A modulgyártás már 2024 ősze óta zajlik, eddig 240 ezer modul készült el, melyek 60 ezer elektromos autót hajtanak Európa szerte. A néhány napos részleges fegyvernyugvás után folytatottak a harcok Ukrajnában. Az orosz hadsereg éjszaka több mint 200 drónt vetett be, egy ember meghalt, sokan megsebesültek. Dnipropetrovszk megyében lakóépületek, infrastrukturális létesítmények és gépjárművek is megrongálódtak. Az orosz védelmi minisztérium 27 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az amerikai közvetítéssel létrejött 3 napos tűzszünet megsértésével kölcsönösen egymást vádolt a Moszkva és Kijev. Az ígért hadifogoly csere nem történt meg. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi reptere, a brüsszeli Zaventem légi kikötő a mai járatok felének kiszolgálására számít csak. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, a szelet sokfelé erős lökések kísérik, délután 15 és 22, este 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Friss híreket a Déli Krónikában hallhatnak.
2: Aranylemezek.
4: Így 11 óra felé nem sokkal ebéd előtt egy kicsit lanyhul az ember figyelme és a koncentrációs képessége. Nos, ez az állapot már is elmúlik, hiszen egy igazi energiabomba Psóta Iré ráz fel minket Fényes Szabolcs és Gédénes György Haccacári című szerzeményével. Délig pedig mások mellett Zséda, az LGT, a Fonográf, Németh Lehel, Sárosi Katalin és Soltész Rezső előadásában szólnak az örökzöldek. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok.
2: Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

Az LGT néhai gitáros a Barta Tamás és a Petőfi Zenei Díj életműdíjával 2023-ban kitüntetett dalszövegíró Adamis Anna közös szerzeménye a Vallomás című dal, amely a Lokomotív GT legendás Bum című albumán jelent meg. Ezzel folytatjuk az aranylemezeket.

A Fonográf együttes 1977-ben jelentette meg legendás lemezét, az Edison Fonográf albumot. Ezen szerepelt az aranylemezek válogatásának következő dala is, Tolcsvai László és Bródi János szerzeménye, a Köszönöm, doktor úr.

A táncdalkorszak egyik legnépszerűbb énekese, nyugati értelemben vett körülrajongott sztárja volt Németh Lehel, de aztán lejárató hadjárat indult ellene, és végül külföldre költözött. Itthon pedig évtizedekre betiltották a felvételeit. Csak a rendszerváltozás után tért haza Kanadából, és 1990-ben a Margit-szigeten adott egy koncertet. Ennek kapcsán a Magyar Hírlapnak adott akkor egy interjút, amiből idézek egy kis részletet. Az újságíró azt kérdezte tőle, hogyan viselte a személyisége azt, hogy egyik percről a másikra átemelődött a munkás életből, és egészen más világba csöppent. Németh Lehel pedig így válaszolt. Különös volt az életpályám addig is. A semmiből jöttem, egy sokgyermekes, sepsiszentkirályi szegény családból, mint a mesében. A háború elől menekültünk először Miskolcra, majd Budapestre. Egyébként akkoriban a sztárokat itthon nem csinálták, csak úgy termettek vadon. Úgy gondolom, a közönség engem sem a zenei kultúráltságomért szeretett, hiszen mindvégig ösztönösen énekeltem, képzetlen voltam zeneileg. Az emberek azért kedveltek, mert megérezték, hogy őszintén, egyszerűen a szívemből dalolok. Eddig tartott az idézet, és erről most meg is győződhetünk, hiszen az aranylemezekben nincs.

Az aranylemezekben 1968 nagy sikereiből választottunk már a hármat. A Margit szigeten nyári színházi előadásként mutatták be az Ibusz kisasszony című zenés vígjátékot. Ennek az egyik betétdala önálló életre kelt, és hatalmas sláger, a táncdalkorszak egyik jellegzetes dala lett. Fényes Szabolcs és Szenes Iván Csak félig lenne meg az, ami nincs című szerzeményét Sárosi Katalin előadásában idézzük fel. Őt Kós János követi, Nádas Gábor és Szenes Iván Én, aki nála jártam című dalával. És mivel 1968-ban már javában tombolt a beat mozgalom, a kis válogatásunk végére hagytuk Szörényi Levente és Bródi János Little Richard című örökzöldjét az Illés előadásában.

0: Az 1981-es Tánc és Popdal Fesztivál második helyezését Soltész Rezső és S. Nagy István bulislágere, a Szóljon hangosan az ének nyerte el, a hangszerelésért pedig Máté Pétert külön díjjal is jutalmazták. Soltész Rezső ezt az örökzöldjét is elénekelte, amikor 2024-ben fellépett a nagyszabású évvégi Dankó gálánkon, de ezúttal egészen különleges módon. Kovács Erik zongoraművész ugyanis újra hangszerelte a dalt az alkalomra kibővített cigányzenekarra és a könnyű zenei együttesre, amelyeket ifjabb Sárközi Lajos hegedűművész prímással vezettek a Magyar Zeneházában. A végeredmény pedig egy felhűtlen örömzenélés lett, amit az ott készült koncertfelvételről már is felidézünk az aranylemezetbe.
1: Ácsi, ácsi, ácsi, ácsi, ácsi, gyerekeket, ez nem

neked szólt oda, de eljött egy nagy vihar, és eltört a hegedűn.

Kedves hallgatóink, pár percünk maradt még az aranylemezekből. A déli harang szóig a Körmendi Együttes ad elő egy egyveleget Ábrahám Pál Bála Szavolyban című operettjének örökzöldé vált dalaiból. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Fóti Tamás hangmérnök és adásmenedzserünk D. Szabó Ágota nevében is köszönöm a figyelmüket. A déli krónika után is tartsanak velünk, hiszen Budai Beatrix érkezik a Jó ebédhez szóló nótával, majd 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban az önök zenei kéréseit teljesíti ma is Gázoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő. Az aranylemezek örökzöld zenei összeállításával pedig holnap is 10-től délig jelentkezünk újra. Én Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankú rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó, megúszó voltam.
1: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételte a te életedet?
3: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó farvasok után.
1: Csináltak már sok mindent az ember, de koncertet talán még nem adtak.
5: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, már feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
6: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19:45 a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Véget ért a miniszterjelöltek meghallgatása. Délután tesznek esküt, és ezzel megalakul az új Tisza kormány, amely éjféltől lép hivatalba.
1: Az iráni háborúról és jelentős beruházásról is tárgyalhat a kínai és az amerikai elnök Donald Trump pekingi látogatásán.
2: Karanténba vonulnak hazájukban a hantavírus fertőzéssel sújtott óceánjáró utasai. A hajó a személyzettel Hollandia felé indult, ahol fertőtlenítik.
1: Az időjárásról...
2: Borult, szeles, hűvös idő lesz ma, sokfelé esővel, záporral. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Egy hónappal az országgyűlési választás után véget ér az átmeneti időszak, és az új parlament után ma megalakulhat az új kormány is.
2: Délelőtt folytatódott a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti szakbizottságokban. A leendő tárcavezetőket kora délután a Sándor palotában fogadja Sólyog Tamás köztársasági elnök, akitől átveszik kinevezésüket. Az országgyűlés délután 4 órakor tartja következő ülését, amelyen ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. Az új kormány kedd éjféltől lép hivatalba.
1: Egyebek mellett a jogbiztonság és az átláthatóság megteremtését nevezte a tárca legfontosabb feladatainak parlamenti meghallgatásán az igazságügyi miniszter jelölt. Görög Márta hangsúlyozta, a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítéséhez át kell tekinteni a sarkalatos törvények rendszerét is. Mészáros László összeállítása.
3: A megrendült közbizalmat kell kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyreállítanunk.
4: Olyan rendszert kell építeni, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia az mindennapi valóság, emelte ki Görög Márta. Az igazságügyi miniszter jelölt meghallgatásán hangsúlyozta, hogy tárcája visszahelyezné Magyarországot a közös európai jogi kultúra fősodrába.
3: Az igazsági tárca kiemelt stratégiai célkitűzésének tekinti a magyar jogrendszer európai uniós és nemzetközi jogi beágyazottságának teljes körű helyreállítását.
4: Görög Márta azt is mondta, tervei között szerepel egy alkotmányozási folyamat előkészítése is.
3: Az igazsági tárca törekedni kíván a jogtudomány és a jogász hivatásrendek képviselőinek bevonására társadalmi egyeztetés keretében. Az alkotmányozási folyamat keretében prioritást kell, hogy élvezzen az országgyűlés, mint legfőbb demokratikusan választott jogalkotó szerv szerepének helyreállítása és megerősítése. A fékek és ellensúlyok követelményére tekintettel indokolt számos sarkalatos törvény, illetve a sarkalatos törvények rendszerének a felülvizsgálata.
4: Az igazságügyi tárca prioritásai közé sorolta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítését, a munkakörülmények javítását, valamint az igazságügyi eljárások egyszerűsítését és olcsóbbá tételét. Görög Márta beszélt a választási rendszer tervezett átalakításáról is, amelynek szerinte egy tisztességesebb, átláthatóbb és arányosabb működés a célja.
1: A valaha volt legnagyobb gazdasági és politikai elszámoltatást ígérte a miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt kinevezése előtti meghallgatásán az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság ülésén. Ruf Bálint a rendszerváltás motorjaként jellemezte leendő minisztériumát.
2: A miniszterjelölt elmondta, a tárcán belül lesz politikai, parlamenti, stratégiai, szakpolitikai és kommunikációs államtitkárság is. A titkosszolgálat visszakerül a belügyminisztériumhoz, a KSH szakmai kontrollja pedig egyelőre a pénzügyminiszterhez tartozik majd, később viszont újra önálló intézmény lesz a Központi Statisztikai Hivatal. Mint mondta, a választáson a Tisza egyértelmű felhatalmazást kapott arra, hogy az országban vissza kell állítani a jogállamot, azt, hogy, mint mondta, a hazát szolgálni kell, mert az állam nem bánt, hanem szolgál.
5: Az én minisztériumom azzal fog foglalkozni, hogy politikai elemző és politikai javaslatot tevő szerv legyen. Jogszabályokat nem fog kezdeményezni, nem fog törvényeket előkészíteni, mert arra megvannak a szakminisztériumok. Az én feladatom az, hogy mindenben segítsem a miniszterelnök munkáját és minden miniszter munkáját, hogy tartsuk azt az irányt, amit a TISZA programja lefektet, illetve a kormányprogram majd be fog mutatni. Az én feladatom az, amiket ígért a TISZA párt a kampányba, azt mind megvalósítsuk.
1: A növekedés beindítása és a költségvetési stabilitás megteremtése az új kormány legfontosabb gazdaságfejlesztési feladata, jelentette ki a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság meghallgatásán a TISZA kormány pénzügyminiszter jelöltje.
2: Kármán András hangsúlyozta, a költségvetési fegyelmet és a felelős gazdálkodást garantáló tiszta profilú pénzügyminisztériumot állítanak fel, amely szorosan együttműködik a gazdaságfejlesztés részleteiért felelős gazdasági és energetikai tárcával. Hozzátette, a magyar gazdaság növekedése elmarad az uniós és a visegrádi országok átlagától, ezért a mennyiségi szemléletre és az összeszerelő üzemek létrehozására épülő fejlesztési politika helyett a kis- és középvállalkozásokra alapozó tudásalapú modellváltás szükséges.
6: A TISZA egységes gazdaságpolitika ajánlatának kiinduló pontja, hogy Magyarország gazdaságpolitikájának ma nem egyszerűen korrekcióra, hanem teljes irányváltásra van szükség. Egy olyan irányváltásra, amelynek alapja a termelékenység bővülésére alapozott új növekedési modell, egy mainál sokkal kiszámíthatóbb gazdasági környezet és egy hiteles, fenntartható középtávú költségvetési pálya, ami az euró bevezetését teszi lehetővé a politikai ciklus végén. Ezek együttese az, ami képes kivezetni a magyar gazdaságot abból a zsákutcából, amelybe az elmúlt években került.
1: Erős önkormányzatiságot és szakmai fejlesztés politikát ígért miniszteri meghallgatásán a leendő vidék és település fejlesztési miniszter. Lőrincz Viktória azt mondta, az elmúlt 16 év központosítása és politikai kézi vezérlése miatt fejlesztés helyett csak a források elköltése történt meg. A miniszterjelölt hangsúlyozta, az önkormányzati finanszírozási rendszert sürgősen át kell alakítani, a vidék fejlesztés politikáját össze kell hangolni, Budapestet pedig nem lehet ellenségként kezelni. Brieska Dániel beszámolója.
7: Somogy országból érkezem. Így nem elméletből, hanem tapasztalatból ismerem a vidéket.
8: Személyes küldetésének nevezte a magyar vidék ügyét kinevezése előtti meghallgatásán Lőrincz Viktória. Úgy fogalmazott, látta, mit jelent, amikor egy kis településen bezár a posta, a kisbolt, és amikor a házi orvos csak egyszer rendel.
7: A vidék nem a múlt maradványa, hanem közös jövőnk egyik kulcsa. A vidéki közösségek képezik a gazdaság, a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi összetartozás zálogát.
8: Lőrincz Viktória szerint szükségtelen látványberuházások helyett valódi vidékpolitikai fordulatra van szükség. A vidékfejlesztés pedig, mint mondta, nem szűkíthető le az agrárpolitikára. A főváros finanszírozására és az együttműködés rendezésére a TISZA új politikai tartalmú javaslattal készül. Lőrincz Viktória olyan Budapest törvényt ígért, amely rögzíteni a mindenkori kormány és a főváros együttműködését, a finanszírozást, a feladatköröket és például a közlekedési megállapodásokat.
7: Budapest Magyarország gazdasági motorja, közlekedési központja és nemzetközi arca. A közlekedés, az infrastruktúra, a gazdaság és a közszolgáltatás területén hosszú távú intézményes együttműködésre van szükség a mindenkori kormány és a mindenkori fővárosi vezetés között, és külön kiemelem, hogy az agglomerációs településekkel a közfeladatok mentén is. Ezért egy világos, kiszámítható együttműködési keret megteremtése a célunk. A Budapest törvény célja pontosan ezt alapozhatja meg.
8: A tárca tervei között szerepel az úgynevezett okos falu program is. Ez egy uniós koncepció, amely már a Fidesz kormány terveiben is szerepelt korábban. Lőrincz Viktória arról beszélt, hogy a program új politikai hangsúlyt kap a TISZA kormány alatt.
7: A 2028 utáni időszakban az okosfalu nem kiegészítő program lesz, hanem a helyi fejlesztés politika egyik alapmodellje. Ezért azt szeretném, hogy Magyarország ebben ne követő, hanem éllovas legyen.
8: Lőrincz Viktória beszélt a Szent István programról is, évente 10 falu kap 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet, amelynek felhasználásáról helyben döntenének. Maga az 1 milliárd forintos támogatási konstrukció a Tisza párt programjában került elő először. Lőrincz Viktória miniszteri kinevezését a Vidék és Területfejlesztési Bizottság végül 6 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta.
1: Az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés területén van mit tenni. Erről is beszélt a Szociális Bizottság előtti meghallgatásán a Szociális és Családügyi Miniszter jelölt. Kátai Németh Vilmos kérdésre válaszolva azt mondta, elavultnak tartja az 1997. évi gyermekvédelmi törvényt. A kórházban hagyott csecsemőkkel kapcsolatban pedig kiemelte, gyorsítják az örökbefogadás intézményét, hogy minden gyermek szerető családban nőhessen fel. A családtámogatási intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolva azt mondta, a szerzett jogokat nem veszik el, a szerzett kedvezmények rendszerét viszont megvizsgálják, de akár ki is terjesztik. Részletek Csüri Fanninoa összefoglalójában.
9: A Tiszának fővállalása lesz az, hogy átvilágítjuk ezeket az eseteket. Teljes körűen kivizsgáljuk szakemberek bevonásával, pszichológusok, rendvédelmi szakemberek, nyomozóhatóságok, mert egyetlen gyermek bántalmazás sem maradhat titokban, nem lehet eltusolni. Mindenkinek felelnie kell azért, amit a gyermekeinkkel tettek.
10: Mondta a gyermekvédelmi rendszerben elkövetett bántalmazási ügyekről a Szociális és Családügyi Miniszter jelölt kinevezése előtti parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos arról is beszélt, hogy párbeszédet, széleskörű egyeztetést kezdeményeznek a területen dolgozó szakemberekkel. Hozzátette, vissza kell adni a szakma társadalmi megbecsültségét. A miniszterjelölt hangsúlyozta, a kampányt ki kell zárni a gyermekvédelemből.
9: A gyermekekkel nem kampányolni kell, a gyermekekre vigyázni kell. A gyermekek nem a gyermekvédelem tárgyali lesznek, mint ahogy a Fidesznél, hanem a gyermekek alanyok lesznek. Jogalanyok, akiknek szeretetre, megbecsülésre, családra van szükségük, nem pedig pedofil rémekre.
10: Kátai Németh Vilmos a szociális hálóval kapcsolatban azt mondta, át kell világítani ezt a területet is. Úgy fogalmazott, hatalmas ellátási sivatagok vannak ebben. Kiemelte, sok esetben a család megtartó szolgáltatások, mint például a házi orvos, nem érhetők el, vagy óriási a kavárólisták. Hozzátette, meg kell változtatni a szociális támogatások rendszerét is, hogy az valóban a rászorulókat szolgálja.
9: A Tisza a vállalását tartani fogja, és még tanévkezdés előtt megkezdi a rászoruló gyermekeknek nyújtandó tanévkezdési segély folyósítását, vagy támogatás hozzájárulás folyósítását.
10: Kiemelte, az időseknek is megbecsülés jár. Erősíteni kell az otthon gondoskodás, az otthon ápolás rendszerét. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatban elmondta, erősíteni kívánják a nők politikai és közéleti szerepvállalását. Az elfogadás azonban más területen is fontos, a romákat is meg kell becsülni. Hangsúlyozta, újjáélesztik az egyenlő bánásmód hatóságot, létrehozzák az egyenlő bánásmód és a gyermekvédelmi ombudsman intézményét is. Kátai Németh Vilmos elmondta, olyan jogszabályalkotásokat is kezdeményeznek, amelyek az egyszülős családmodellt erősítik. A miniszterjelölt a magyar munkaerővédelméről is beszélt. Kiemelte, széles társadalmi egyeztetés után megváltoztatják a munkajogi szabályokat.
9: A Tisza 2026. június 1-től megtiltja, megakadályozza az unión kívüli harmadik országbeli gazdasági migránsok bevándorlását.
10: Hozzátette, az egyeztetéseket támogatni kell a kormány, a munkáltató és a szakszervezetek között is. A környezetszennyező gyárakat pedig ellenőrizni kell, és addig, amíg nem tartják be a szabályokat, nem szabad nekik működési engedélyt adni. A közfoglalkoztatásról azt mondta, megtartják, de megreformálják a programot. Kátai Németh Vilmos a családtámogatási intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolva úgy fogalmazott, a Tisza párt a vállalásait a költségvetés ismeretében fokozatosan teljesíteni fogja. Kiemelte, szerzett jogokat nem vesznek el, a szerzett kedvezmények rendszerét pedig megvizsgálják, és amennyiben lehetséges, ki is terjesztik.
1: Párthűség helyett szakmai, független, együttműködésen és párbeszéden alapuló kultúrpolitikát, igazságos és átlátható támogatási rendszereket alakítanak ki a Tisza párt. A többi között erről beszélt a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kinevezése előtti meghallgatásán. Tar Zoltán azt mondta, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, átvilágítják a közpénzből működő állami színházi intézmények gazdasági és jogi működését, leállítják a szakmailag indokolatlan múzeumi költöztetéseket, és nemzeti olvasóprogramot indítanak el. Részletek Kovács Mártontól.
11: Kultúrharc helyett kultúrbékét szeretne vívni, politikai bosszú helyett pedig szakmai helyreállításra törekedne a jelenlegi kormány, jelentette ki a leendő társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az Országgyűlés Művelődési Bizottságában. Tar Zoltán meghallgatásán hangsúlyozta, a kultúrát vissza kell adni a társadalomnak, az alkotóknak, a szakmai közösségeknek, a helyi közösségeknek és a közönségnek. Szerinte a Fidesz-KDNP nem csak rosszul menedzselt kulturális intézményeket, hanem lojalitás alapú kulturális rendszert épített ki. A kár ezért nem csak pénzügyi és intézményi, hanem társadalmi és nemzeti is. Tar Zoltán azt mondta, a Tisza párt szerint a kultúra nem költség, hanem befektetés. Társadalmi kohéziót, kritikus gondolkodást, mentális ellenálló képességet, kreatív gazdasági teljesítményt és nemzetközi tekintélyt jelent.
12: A kulturális rendszerváltás első pillére a szakmai autonómia helyreállítása. A kulturális intézményt nem a pártpolitikai hűség, hanem szakmai teljesítmény, a közbizalom és intézményi felelősség alapján kell vezetni. A második pillér az átlátható és kiszámítható finanszírozás. A kulturális élet nem működhet egyedi kegyekből, politikai kapcsolatokból és alkalmi, kiszámíthatatlan támogatásokból. Több éves, tervezhető finanszírozási környezetre, szakmai zsűrikre, nyilvános döntési indoklásra és ellenőrizhető elszámolásra van szükség. És végezetül a harmadik pillér a társadalmi hozzáférés megerősítése. A kultúra nem lehet kizárólag fővárosi vagy elit intézmény. Ügy. Jelen kell lenni a falvakban, kisvárosokban, a könyvtárokban, művelődési házakban, az iskolákban, a független műhelyekben és az online terekben is.
11: Tar Zoltán közölte, megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot, visszaadják az intézmények szakmai önállóságát és leállítják a szakmailag indokolatlan múzeumi költöztetéseket. Megkezdik az Iparművészeti Múzeum értékalapú rekonstrukcióját, megerősítik a közgyűjteményi digitalizációt, a kutathatóságot és a társadalmi hozzáférést, valamint önálló országos műemlékvédelmi intézményt alakítanak ki. A célok között említette a Nemzeti Kulturális Alap működésének átvilágítását és a nemzeti filmiroda kapacitásainak megerősítését. Hozzátette, a színházi szakma megosztottságának csökkentésére újraindítják a párbeszédet, átlátható vezetői pályázati rendszert és szakmai kinevezési gyakorlatot vezetnek be, emellett kiszámítható támogatást biztosítanak a független előadó művészeti szférának, kidolgozzák az előadó művészeti életpályamodellt, és átvilágítják a közpénzből működő állami színházi intézmények gazdasági és jogi működését. Helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját, átlátható ösztöndíjas rendszert alakítanak ki a fiatal és a középgenerációs szerzőknek, képzőművészeknek és alkotóknak. Rendezik a kiállítási díjak, jogdíjak, a műterem használat, a társadalombiztosítási és nyugdíjkérdések intézményi kereteit, valamint nemzeti olvasóprogramot indítanak.
12: Nem kényszerítő, hanem élmény alapú módon népszerűsíti majd az olvasást. Megerősítjük, támogatjuk a könyvtári hálózatot, és valódi helyi közösségi terekké fejlesztjük ezeket. Felülvizsgáljuk a könyvpiacot torzító szabályozásokat, ideértve az elkönyvek áfáját és a független könyvesboltok helyzetét. Valamint visszaemeljük a vizuális kultúrát és a művészet történetet az oktatásban, az életminőséget meghatározó tudások közé.
11: Tar Zoltán azt mondta, a Tisza párt feladata az lesz, hogy lezárja a kultúrharcot, és közös társadalmi üggyé tegye a magyar kultúrát.
1: Bejelentette helyetteseit a Tisza párt frakció vezetője.
2: Bújdosó Andrea közölte, az általános helyettes Velkei György László, mellette Summer Orsolya, Kaproncai Balázs, Molnár Zoltán, Kalászdi Kerekes Kinga és Bódis Péter tölti be a posztot. Még Császár Martin frakcióigazgatóként dolgozik majd. A frakció vezető szerint nagy feladat és komoly felelősség előtt áll az új vezetés.
1: A gazdasági versenyhivatal elnöke és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex.
2: A GVH alapkérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott időt a közjogi méltóságok lemondására.
1: Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait.
2: A választási eljárási törvény szerint a szavazás után 30 napon belül, tehát május 12-ig kell leszednie a hirdetményeket annak, aki azt elhelyezte, vagy akinek az érdekében elhelyezték. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetnek.
1: Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint nehéz év előtt áll a hazai építőipar.
2: Koi László a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy idehaza jelentős az állami beruházások aránya a szektorban. A leköszönt kormány viszont a koronavírus járvány miatt 2022-ben mintegy 5000 milliárd forintnyi fejlesztést halasztott el, amit azóta sem pótoltak. Hangsúlyozta, a választás is hatással volt az iparágra, a korábbi kormány ebben az évben már nem az új építőipari beruházásokkal foglalkozott. Hozzátette, a kitörést a lakáspiac élénkülése hozhatja, amit segít az Otthonstart program.
13: Az évos számításai szerint, ha a program az elmondottak szerint folytatódik, akkor 2026-ban körülbelül egy 800 milliárd forinttal több megrendelést adhat az építőiparnak. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 25 ezer új építésű lakást munkába tudunk venni, és nyilván ennek van egy kifutás ideje, hogy 2027-28-ban mikor mennyi fog elkészülni. Úgy gondoljuk, hogy jelenleg van elegendő építőanyag, kivitelező, tervezői kapacitás ahhoz, hogy ezt a nagyságrendet rövid időn belül megugorjuk.
1: Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása.
2: A régióban elsőként akkreditálták a felsőoktatási intézmény speciális részlegét, ami igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, mondta a közmédiában az egyetem részlegvezetője. Deák Pál Ákos hangsúlyozta, a modern, kíméletes daganatterápia képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang használatával pusztítja el a tumort, és egyben enyhíti a betegek fájdalmát.
14: Amikor mondjuk a sebész nem tud már mit tenni, vagy esetleg a beteg nem alkalmas arra valamiért altathatóság szempontjából, hogy műtőasztalra kerüljön, ebben az esetekben az intervenciós radiológia teljes mértékben a képbe tud jönni, és ezekkel a modern eljárásokkal tud segíteni a betegen. Úgy szoktuk mondani, hogy általában szolid szövetekben, tehát szolid szervekben, májban, vesében, tüdőben, csontban, adott esetben hasnyálmirigyben lévő daganatok, amiket mi elsősorban célzunk. Ezekben a szervekben olyan nagy hatásfokkal tudunk dolgozni, és olyan nagy hatásfokkal tudunk gyógyítani, ami adott esetben eléri, vagy még meg is haladja a sebészeti kezelés lehetőségeit.
1: Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban 1853 és 56 között több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és aki kiemelkedő munkásságával megteremtette a modern betegápolás alapjait.
2: Balog Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, miközben az ápolók szerepe nélkülözhetetlen az egészségügyben, a szakemberhiány világszerte jelentős problémát okoz.
15: Ha megnézzük a világ statisztikai adatokat, akkor a mostani álláspont szerint 6 millió ápoló hiányzik a Földön, hogy biztonságos betegellátást nyújtsanak. Az országonként különböző mértékű ez a szám, de mindenhol ápoló hiány van. Azért, mert ehhez a hivatáshoz a szakmai tudáson és a szakmai fejlődés iránti vágyalomon túl, szakértelmen túl, érzelmekre, szívre, lélekre is szükség van, és a modernkori társadalmak pedig nem ilyen irányba mennek, hogy ilyen típusú emberek álljanak a jövőkép középpontjába. Tehát erre a hivatásra azt gondolom, hogy születni kell.
1: Budapesten és országszerte több mint 100 helyen várták reggelivel azokat, akik biciklivel mentek munkába.
2: Kovács Bende Guza BKK szóvivője elmondta, a Bringázza munkába kampány célja, hogy megszólítsa azokat a kerékpározókat, akik rendszeresen ezt a fenntartható közlekedési módot választják, és összehozza a bringásokat, illetve a helyi bringás közösségeket.
16: Vannak azok az emberek, akik pedig még ezt nem próbálták ki. Ennek a kezdeményezésnek egyébként ők a legfontosabb célcsoportja, hogy olyan embereket is kerékpárra tudjunk ültetni, akik ritkán vagy egyáltalán nem kerékpároznak, talán egy kis finomság meghozza a kedvüket hozzá.
1: Holnap adják át a Bartók Rádió zenei díjait. Idén 11 kategóriában díjazzák a hazai klasszikus zene kiválóságait, értékőrző és értékteremtő munkájuk elismeréseképpen. Bújtász Szintia és Kovács Márton összeállítása.
17: Most harmadik alkalommal adjuk át, 2024-ben volt az első díjátadó.
11: Mondta a Bartók Rádió csatornaigazgatóságának koordinálásával megbízott vezetőszerkesztő a Kossuth Rádióban. Bánkövi Gyula hozzátette, a zenei eseményen a korábbi években is a magyar zenei élet kiemelkedő alakjait díjazták.
17: Föllépnek olyan művészek, akik például díjazott eseménynek voltak a művészei, és hát ugye most is átadjuk az év művésze díjat, a jazz kategóriában két díjat, az év karmestere, év zeneszerzője, év zenei együttese, év zenekara, év produkciója, tehát hogy nagyon érdekes estének nézünk elébe.
11: Soha nem járt annyi ember hangversenyre Magyarországon, mint napjainkban. Erről már a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója beszélt. Lendvai György hozzátette, világszerte is nagy az érdeklődés hasonló zenei események iránt.
18: Budapestnek páratlan zenekari élete van, hiszen 10 nagy szimfonikus zenekar működik. Amióta van műfa és zeneakadémia mellett, azóta gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden este két házat tölt meg a klasszikus zene.
11: A Bartók Rádió zenei díjátadóját május 22-én 19 óra 35 perctől közvetíti a Bartók Rádió. Emellett a zenei eseményt május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, 24-én 21 órától pedig az M5 kulturális csatornán lehet újra megnézni.
2: 3 perc múlva lesz 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy véget ért a miniszterjelöltek meghallgatása. Délután tesznek esküt, ezzel megalakul az új Tisza kormány, amely éjféltől lép hivatalba. A folytatásban pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy karanténba vonulnak hazájukban a hantavírus fertőzéssel sújtott óceánjáró utasai. A hajó a személyzettel Hollandia felé indult, ahol fertőtlenítik.
0: Déli krónika.
1: A Magyarországgal szembeni 7-es cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP frakció.
2: Közleményükben úgy fogalmaztak, Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a jogosultak csak nem 80%-a vett részt, jelenleg pedig a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Szerintük ez egyértelműen bizonyítja, hogy az eljárás hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken alapult. László András EP képviselő azt is sürgette, hogy az Európai Bizottság oldja fel a Magyarországnak visszatartott uniós forrásokat.
1: Nagy-Britanniában távozásra kérte a miniszterelnököt 4 kabinettag és számos kormánypárti képviselő. A BBC ugyanakkor úgy értesült, hogy a kabinetben egyelőre nincsenek többségben a kormányfő távozását szorgalmazó miniszterek.
2: A múlt héten az angliai tanácsi, valamint skóciai és walesi parlamenti választások eredményeként előre tört a Nigel Farage vezette szélsőjobboldali, radikálisan EU és bevándorlás ellenes párt. A munkáspárt pedig sok mandátumát elveszítette.
1: Miközben ismét jelentős orosz légicsapás sorozaton van túl Ukrajna, újabb súlyos korrupciós botrány robbant ki Kijevben, amely ezúttal az elnöki hivatal korábbi vezetőjét érinti. Részletek Iváncsik Attilától.
19: Egy halálos áldozata és több civil sebesültje van az Ukrajnát sújtó éjszakai orosz légicsapásoknak. A vezérkar jelentése szerint Kijevet, Harkivot és Nyiprót is célba vették az ellenséges drónok. Lakótömbök, óvodai épület és vasúti infrastruktúra is leégett. Az ukrán védelmi miniszter arról beszélt a sajtónak, hogy az ukrán hadipar már képes olyan rakétákat gyártani, amelyek hatékonysága megegyezik a német Tauruszéval. Így már 1500 kilométeres távolságból is hajtottak végre sikeres támadást orosz olajfinomító ellen. Mihajlo Fedorov kiemelte, nem áll rendelkezésre elegendő hadianyag, ezért továbbra is szükség van a nyugati szövetségesek modern rakétáira. közben újabb erekszászi járási katona halálhírét jelentették be. A helyi önkormányzat tájékoztatása szerint a Bótrágy őrmestert másfél éve eltűntként tartották nyilván, most azonban bebizonyosodott, hogy harc közben elesett. A kárpátaljai sajtó kiemeli, az elmúlt időszakban nem telt el nap katonai gyászjelentés nélkül. Ukrajnában újabb korrupciós botrány robbant ki. Andrij Jermakot, az elnöki hivatal pár hónapja leváltott vezetőjét pénzmosással vádolták meg a korrupció ellenes hatóságok. Volodymyr Zelenszky korábbi jobb kezénél már tartottak házkutatást. Egy hete Zelenszky elnök hivatalának első vezetőjét, Andrij Bogdánt is büntető szankciókkal sújtották, egyebek mellett befagyasztották vagyonát. Őt hazárulással vádolták meg.
1: Irán 90%-os urándúsításba foghat, ha ismét támadás éri. Ezzel fenyegetőzött az iráni parlament Nemzetbiztonsági és Külügyi Bizottságának szóvivője.
2: Tavaly júniusban Donald Trump amerikai elnök azt mondta, eltüntették az iráni nukleáris létesítményeket a 12 napig tartó izraeli-amerikai csapásokkal, de továbbra sem tudni, mi lett a sorsa annak a dúsított uránnak, amely a megrongált iráni nukleáris létesítmények romjai alatt van. Az amerikai elnök szerint ingataggá vált az Egyesült Államok és Irán között április elején életbe lépett tűzszünet. Donald Trump ismét megerősítette, legfőbb célja, hogy megfossza Iránt az atomfegyvertől.
1: Elemzők szerint az iráni háború lesz a legfontosabb téma az amerikai elnök kínai látogatásán, de akár óriás beruházásokról is megállapodás születhet. Utóbbi különösen jól jönne Donald Trumpnak, az elhúzódó iráni háború ugyanis erősen megtépázta népszerűségét. Az amerikai választók leginkább az infláció és az emelkedő árak miatt elégedetlenek. Részletek Muntán Eriktől.
20: A hormozi szoros forgalmának leállása világszerte jelentős olajáremelkedést okozott. Az Egyesült Államokban másfélszer annyit kell fizetni egy liter benzinért, mint évelején. Ez pedig a gazdaság minden szegletére érezhető hatással van. Habár Donald Trump pekingi látogatásának egyik központi témája lesz a hormozi szoros és az iráni háború, hétfő esti fehérházi rendezvényen nem volt hajlandó beszélni a témáról. Ma ezt a partvonalra tesszük az irániakat és vacsorázunk egy jót. Mindenkinek köszönöm, hogy eljött, mondta az elnök. Pekingben viszont már mindenki arról beszél, mi várható a Xi Jinping-Donald Trump csúcs találkozón. Az országaink közötti viszony valószínűleg szorosabb lesz. Különösen jól járhatnak azok a vállalatok, amelyek exportálnak a másik országba. Vélte egy pekingi férfi. Szakértők szerint jelentős beruházásokról állapodhat meg a világ két legnagyobb gazdasága. Donald Trumpot ugyanis a legnagyobb amerikai cégek vezetői is elkísérik Pekingbe. Az elnökkel utazik többek között a világ leggazdagabb emberének számító Elon Musk, valamint Tim Cook, az Apple vezérigazgatója is.
1: A Kanári-szigeteken az utolsó utasok is elhagyták a Hondius luxushajót, amely hantavírus fertőzés miatt szakította meg útját. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vírus akár másfél hónapig is lappanghat a szervezetben, így a következő hetekben újabb megbetegedésekre számítanak világszerte. Eddig 9 esetet azonosítottak, 3-an belehaltak a szövődményekbe. Bánk Kata összefoglalója.
21: Maszkban és védőruhában hagyták el a hantavírussal fertőzött Hontiuszt az utolsó utasok és a legénység egy része hétfőn a Kanári-szigeteken. Az embereket a granadillai kikötőből rendőri felvezetéssel buszokkal vitték egyenesen a repülőtérre, hogy elkerüljék az esetleges érintkezést a helyiekkel. Sikeresen lezártuk a műveletet, két nap alatt összesen 23 ország 125 utasát és személyzet egy részét evakuáltuk. Ők már vagy a saját országukban vannak, vagy éppen úton vannak hazafelé, nyilatkozta a spanyol egészségügyi miniszter. A kimenekítettek utolsó csoportja kedden megérkezett Hollandiába. A két mentesítő járat 28 embert szállított az Eindhoveni repülőtérre, akik között ausztrál, brit és új-zélandi állampolgár is van. Mielőtt az utasok hazafelé tartottak, az óceánjáró is elhagyta a Tenerife kikötőt és Rotterdam felé indult, ahol alapos fertőtlenítésnek vetik alá. A Hondiuson a legénység 25 tagja és két orvos maradt. A hajón szállítják annak a német férfinak a holttestét is, aki az utazás során vesztette életét. Az egészségügyi világszervezet közölte, eddig 9 esetet azonosítottak, ebből 7 pozitív lett, 2 még megerősítésre vár. Mivel a vírus lappangási ideje akár másfél hónap is lehet, további megbetegedésekre lehet számítani. ezért indokolt az utasok és a kontaktszemélyek teljes elkülönítése. A hantavírus, az Andes vírus lappangási ideje nagyon hosszú. Azoknál, akik elkapják, átlagosan mintegy 3 héttel később jelentkeznek a tünetek. De ez akár 40, esetleg 40-45 nap is lehet. Ez az oka annak, hogy az utánkövetési időszak ilyen hosszú, nyilatkozta az Egészségügyi Világszervezet járványügyi szakértője. A hajón a zárt környezet miatt gyorsabban terjedhetett a kór. A hatóságok abban bíznak, hogy az utasok evakuálásával és elkülönítésével sikerült felszámolni a gócpontot.
1: Kevesebb mint egy hónap van hátra a labdarúgó világbajnokság első mérkőzéséig. A tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi, összesen 16 helyszínen. Kanalas Lili összeállítása.
3: Rohamtempóban dolgoznak egy füves pálya kialakításán a júniusban kezdődő labdarúgó világbajnokságra a Houston stadionban. A texasi településen 7 mérkőzést játszanak majd. Houston mellett még 10 nagyvárosban rendeznek meccseket az Egyesült Államokban. A torna ideje alatt Seattle-ben nagy forgalomra számítanak a vendéglátóhelyeken. Már márciusban elkezdtünk készülni, mert egyszerre rengeteg ember fog nálunk megfordulni. Az utca túloldalán van egy szálloda, amely a világbajnokság mind a 6 hetére telt házas, magyarázta az egyik bárvezetője. Már elkezdődött a visszaszámlálás Mexikóban is, ahol 3 városban tartanak majd mérkőzéseket, köztük a labdarúgó világbajnokság első találkozóját is. Mexikóvárosban egy hónappal a torna kezdete előtt adták át a felújított elővárosi vasutat, amelyen a szurkolók a stadionig utazhatnak majd. A fejlesztéssel több elektromos kocsit állítottak forgalomba, ezzel csak nem duplájára emelték a napi utasszámot. Guadalajarában közben spanyol szakemberek több hetes kiképzést tartottak a mexikói rendőröknek a tömegrendezvény biztosításáról. Gyakorolták a tömeg irányítását, a sportolók zavartalan bejutásának biztosítását és az emberek terelését a zavartalan forgalom érdekében. Emellett feladat volt az evakuálás úgy, hogy közben a rivális szurkolókat elkülönítsék egymástól, magyarázta az egyik kiképző. A labdarúgó világbajnokság helyszínei közül a legkisebb a torontói BMO Field stadion, ahol a kapuk mögött összesen 17 000 új ülőhelyet építettek fel. A lelátókat a hétvégén már le is tesztelték, amikor rekordszámú szurkolót regisztráltak. Összesen csak nem 45 000-en voltak kíváncsiak a helyi csapat és az Inter Miami összecsapására. Utóbbiban a világbajnok Lionel Messi is pályára lépett.
2: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M30-as autópályán Nyéklátháza térségében egy kamion átszakította a szalagkorlátot és megállt a határ felé vezető oldalon. A 15-ös kilométernél a belső sávot lezárták. A 3-as főúton Encs külterületén 2 autó karambolozott, a 223-as kilométernél a forgalmat megállították, kerülni helyben önkormányzati utakon keresztül lehet.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: A fővárosban a 13. kerületben a Petneházi utcát lezárták, a Lomb utca és a Teve utca között daruzás miatt várhatóan délután 1 óráig. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Mától időszakos sávlezárásra kell készülni a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Ma napközben időszakos és szakaszos forgalomkorlátozásra kell készülni a 3. kerületben az Iglice utcában burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
1: Lehűlést és csapadékot hozott a hidegfront, kell-e fagyra számítani? Kérdezem a meteorológust, Fejős Ádámot.
22: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Kisebb körzetekben, ahol felszakadozik a felhőzet és leáll a szél, például a Nyugat-Dunántúli régióban 0-1 fok lehet, de nem ez lesz a jellemző. A Dunántúl nagy részén is 2 és 8 fok között lesz a minimum hőmérséklet, és egyébként ez várható országhatárainkon belül. Esetleg az erősebben felhős nyírségben, vagy az északalföldi régióban lehet 9 fokos minimum hőmérséklet. Egyébként a csapadék zóna, amely a hidegfronthoz kapcsolódik, napközben halad kelet felé, az esti órákban Közép-Magyarországon éjszaka és hajnalban keleten, északkeleten várható átmenetileg intenzívebb záporeső. A légmozgás tartósan erős, néhol viharos lesz, nyugati, észak-nyugati szelek dominálnak egészen reggelig, bezárólag a hőmérséklet ma még egyébként tághatárok között alakul, nyugaton 11, délkeleten 22 fok lesz. Na, ezek a kontrasztok azért eltűnnek holnap napközben, ugyanis kisüt a nap, a szél időnként még élénk lehet, minimális záporok esélye mellett több órára kisüt a nap, 15 és 20 fok között lesz a maximum. Aztán délre fordul a szél, csütörtökön alapvetően melegebb, de már egyre nedvesebb léghullámok érkeznek, a délutáni óráktól kezdve a Dunántúlon elszórtan már lehet csapadék, pénteken, szombaton, vasárnap aztán futószalagon érkezik újra a nedvesség, még szerencse, hogy a májusi eső aranyat ér. Úgy tűnik, hogy ez a hónap a második felében bepótolja azt, ami elmaradt az első felében, így vasárnap a tartós eső mellett helyenként 15 fok alatt lesz a hőmérséklet még délután is.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Fácán Andrea, Seres Bea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket, Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
5: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Mint a legtöbb közmondás, az is, hogy messzebbről többet lát az ember, sántít, vagy kiegészítésre szorul, nem többet, másként lát az ember. Monoszlói Dezső, íróköltő, műfordító gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. május 12-én kedden is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. A péntek este kimentem a szőlőbe, a leszakadt a pincelakat és az egy-két csók cserebere csók című magyar nótákkal indulunk, majd a Nagy a feje búsuljon a ló című dal is felcsendül. Hallgassuk Simon Bográrkát, Jenei Gábort és Buta Árpád Attilát. Kellemes időtöltést!

0: világon át.
1: Kedves hallgatóink, most emlékezzünk együtt Egerszegi Géza nóta szövegíróra, hiszen ezen a napon 1921. május 12-én látta meg a napvilágot a híres nótafa. Olyan kiváló szerzemények fűződnek az ő nevéhez, mint például a Ha nem lenne napfény, a Verpeléti akácos, vagy éppen a Tisza partján szomorú fűz című dal. Most azonban az ünnepnap van nálunk, a mindig szép a nyílóvirág és a már említett Verpeléti akácos csendül fel. Palcsó Sándor után Szász Kati és Pék László énekel.

0: Város, élet, szerelem, nincs se van már, semmi sem a világon. Amikor a csókja itt ég a számon, egyik után a másikat kívánom. Város, élet, szerelem, nincs se van már, semmi sem a világon.
1: Kedves hallgatóink, most Lakatos Miklós és zenekara játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de ígérem, visszatérünk 13 óra után 4.

0: műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavörgyön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Senki sem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter jelölt. Kármán András kinevezése előtti beszámolójában azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120-140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13 és 14. havi nyugdíjat. Magyarországon több mint 400 ezeren kevesebb, mint 140 ezer forint nyugdíjat kapnak. A valaha volt legnagyobb átvilágításra készül a Tisza kormány, ezt mondta bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetésére felkért miniszterjelölt. Rof Bálint tervei szerint a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, mégpedig a legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre hivatkozó kitakarással. Emellett ő kapta meg a feladatot, hogy megszervezze a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Azonnali szemléletváltást és átvilágítást ígér a gyermekvédelemben a leendő gyermekvédelmi és gyermekjogi államtitkár. Gyurko Szilvia a 24.hu-nak arról beszélt, nem történhet meg, hogy olyanok legyenek gyerekek közelében, akik szerint a testi fenyítés megengedhető. Szerinte további ügyek kerülnek még elő, viszont átlátható lesz a rendszer működése, ugyanakkor nem akar kitenni további áldozatokat a bulvárosításnak. A gyermekek védelmét szem előtt tartva dolgozik a közösségi média szabályozásán az Európai Unió. Az Európai Bizottság elnöke közölte, a TikTok, az X, az Instagram és a Facebook káros hatással lehet a fiatalokra, ezért fellépnének az addiktív funkciók a végtelen görgetés és a push értesítések ellen, valamint szigorúbban ellenőriznék a korhatárok betartását. Ursula von der Leyen emlékeztetett, a testület az X ellen már eljárást indított a mesterséges intelligencia eszközök miatt, amely szexuális tartalmú képeket hozott létre nőkről és gyermekekről. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója sikerként értékelte a holland Hondius óceánjáró utasainak evakuálását. Tedros Ghebreyesus ugyanakkor jelezte, a vírus hosszú lappangási ideje miatt még lehetnek újabb esetek. Tájékoztatása szerint eddig 3 halálos áldozatról és 11 hantavírus fertőzésről tudnak. A WHO szerint nem kell nagyobb járványtort tartani, de miután a hantavírus lappangási ideje 6-8 hét, ezért lehetséges, hogy a következő hetekben további esetek lesznek. Legalább 100 halálos áldozata van egy piac elleni légitámadásnak Nigériában. A halottak között sok nő és fiatal lány is van. Egy hónap alatt már a másodszor ért légitámadás egy emberekkel teli piacot Nigéria északi részén. A helyi hadsereg az északnyugati régióban banditizmussal, az északkeleti részen pedig 17 éve iszlamista lázadókkal küzd. Az Amnesty International emberi jogi szervezet felszólította a hatóságokat, hogy azonnal indítsanak vizsgálatot a támadások ügyében. Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet, a szelet azonban sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Délután 15 és 22, este 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
6: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Jó ebédhez szól a nóta még egészen 2 óráig. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Nótázzunk együtt Béres Ferenccel és Farkas Rozikával. Az Ezt a kerekerdőt járom én, és ha ráérünk, még Korán van hazamenni című csárdásokkal megyünk tovább. Nótára fel!

Újvári Marika, Csík József, Hatvanik is, Gyöngy és Tarnaik is, László remek nóta felvételei sorakoznak fel a folytatásban. Valahol egy kis faluban indul így a hallgató, majd a magyar tengernél tehetünk egy kis kirándulást, ugyanis Cserkuti Sándor és Pécsi Illés Gyula Kék Balaton című dala is helyet kap, majd a künnadorozsmai határban és az Egy kicsi házban a domb tetején című magyar nótákkal folytatjuk a sort.

0: est betakar, várod a kisnak a domb tetején, gyere oda, édes szeres felén.
1: Z. Horváth Gyula Zágrábban 1926. május 12-én ezen a napon látta meg a napvilágot, és 2014. március 1-én Budapesten hunyt el. A Magyar Ezüst Érdem keresztel és Artisziusz díjjal is kitüntetett dalszövegíróra, zeneszerzőre emlékezünk a folytatásban. Z. Horváth Gyula nem csak magyar nótákhoz írt szöveget, de Kovács Erzsi, Nádas Gábor és Fényes Szabolcs szerzőtársa is volt. Most azonban a Csöndes már az öreg legény, az Amíg a világ vége nem jön el, és a Hogyha nékem sok pénzem lesz című magyar népies műdalokat halljuk. Besenyei Ferenc után Bokor János, majd Dániel Gábor énekel.

Domosztai Sándor ifjabb Sárközi Lajossal és zenekarával 2023. júliusában a Sára Sándor vetítőteremben megrendezett Dankó Klub előadásunkon nem csak operetteket énekelt, hanem magyar nótákat is, mint például Petőfi Sándor megzenésített versét. Hallgassuk meg a Faleszek, ha fának vagy virága című gyönyörű dalt.

Esik eső csendesen, énekli a folytatásban Berkes János opera énekes, majd Rigó Jancsi a Ki volt itt, ki járt ott című dalt adja elő, és végül Benedekfi Katalin előadásában hallgassuk meg az Egy-két csók, Cserebere csók című csárdást itt a Dankó Rádióban.

Johann Strauss Denevér című nagy operettjéből hallgassuk meg a nyitányt. A Rajkó zenekar muzsikál élükön Danyi Lőrinc prímással.

Továbbra is itt a Magyar Zene Rádiójában Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Még két óráig együtt nótázhatunk. Énekeljük együtt már is a Kocsmárosné Hozzon bort a javából és a Csicsak rózsám hallod című magyar népies műdalokat. Koltai Zoltán után Lukács Anita és Vadász Zsolt énekel.

egyetlen a nagyapám orcája, ügyes, mint az ifjú babám csöpszája, hogy városi hozzon fordítani.

a szemed, mint az ég, piros ajkad, csuda szép galambon. Cifra bodros a ruhád, a kapuba várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom.

az ég, ilyen lesz majd mind a hét valamba. Zsindelyes, de zsindelyes van mi házunk, mind a bölcső sír a gyerek mi nálunk. Kék az eme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét.

0: napról cső zsír a gyerek, mi nálunk. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét kalandon. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk. Ring a bölcső, sír a gyerek, mi nálunk. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét kalandon.
1: Dankó Rádió. Dombóváron

Kedves hallgatóink, ennyi fért keddi jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Nyári László és zenekara játszik. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, remélem ez így lesz holnap is. Várom önöket a Déli Krónika után sok szeretettel és nótás jó szívvel. Én lassan búcsúzom önöktől mára, és átadom a mikrofont Gál Zoltánnak, hiszen jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk 3 teljes órában, majd 5 órától Popovics László kollégám várja önöket. Ekkor a Tudod-e még az én nótám című műsorunkkal jelentkezünk. A szerkesztőműsor vezetőt, Budai Beatrixet hallották. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét, és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Átadta a kinevezéseket Sulyog Tamás államfő az új kormány 16 miniszterének a Sándor palotában. Tegnap és ma lezajlottak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Délután 4 órától ülésezik az országgyűlés, ahol esküt tesznek a miniszterek, éjféltől pedig hivatalba lép az új kormány. Senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter jelölt. Kármán András kinevezése előtti beszámolójában azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak és megtartják a 13. és 14. havi juttatást is. Magyarországon több mint 400 ezeren kevesebb, mint 140 ezer forint nyugdíjat kapnak. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszterjelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, azaz ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Hozzátette, minden jó elemet megtartanak, továbbfejlesztik például a bölcsődei hálózatot. Gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélésekről, engedély nélkül közzétett tartalmakról és internetes pénzügyi csalásokról érkezett a legtöbb bejelentés tavaly a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jogsegélyszolgálatához. A szervezet éves beszámolója szerint a jelzések száma meghaladta a 2500-at, az esetek többségében érdemi intézkedésre is szükség volt. A választások után sem változtak a Magyar Művészeti Akadémia törvényben meghatározott feladatai. A köztestület vállalja, hogy az európai kultúra szerves részét képező nemzeti identitás éltetéséhez és formálásához továbbra is tevékenyen hozzájárul, mondta a tavaszi közgyűlésén tartott megnyitó beszédében az MMA elnöke. Túri Attila hangsúlyozta, méltányos és korrekt együttműködésre törekszenek az új kulturális kormányzattal is. Lelőttek a TEK munkatársai egy idős férfit, aki gázriasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki a 72 éves férfihez, aki késsel is fenyegette az intézkedő rendőröket. A terror elhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. Az ügyben a budapesti regionális nyomozóügyészség indított nyomozást. Kezdődik a szúnyoggyérítés. A tavaszi időszakban elsőként a lárvák elleni biológiai védekezést végzik, természetes baktériumfehérjét tartalmazó készítménnyel. A keleti ország részben légi, a Duna mentén és Nyugat-Magyarország egyes részein földi gyérítést alkalmaznak. A készítmény kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre nem veszélyes. Az időjárásról többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Emiatt több nyugati, illetve keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében viharos lökések kísérik. Jelenleg 15-22 fok között alakul a hőmérséklet, este 6-15 fok valószínű. 14 óra múlt, 4 perccel.
0: Szív Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánságműsorban. Tegnap adás végén elmondtam Önöknek, hogy most azonnal indulok és megnézem én is a Szentendrei Dankó Klub koncertet. Hát nem kellett csalódnom, csodálatos előadás volt. Lukács Anita, Rigó Mónika, Tarnai Kislászló és Budai Beatrix szórakoztatta a közönséget, nem akárhogyan. És az a jó hírem van, hogy pünkösd vasárnap fogjuk Önöknek ezt a koncertet megmutatni. Tehát jövő hét vasárnap délelőtt 11-kor. Ne szalasszák el a Szentendrei koncertet itt a Dankó Rádióban. Na ennyi bevezető után hadd mondom el, hogy a szerkesztő ma is Nemesnyiki, a hangmérnök Wolf Attila, nevükben is nagyon kellemes délutánt kívánok. Ma a Pongrácokat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik május 12-én születtek. Malomsokon Hegyi Istvánnak 75. születésnapi alkalmából jó egészséget, sok boldogságot, boldog születésnapot kíván szeretettel Jenci, Vera és Juci. Teremi Trixit és Bozsó Józsefet halljuk, Déli Bábos Ortobágyon.

Varga János Sárbogárdon szeretné meghallgatni a következő nótát, Csala Judit és Szabó Sándor énekel, kísér Sárközi Béla zenekara. Milyen kár, hogy későn jöttél.

Bye.

hát az vagyok magam is, az magam.

0: Szabadegyházán Lampert Lászlónak 83. születésnapja alkalmából sok szeretettel kíván minden jót Judit és Józsi, Csákányi László énekel, Öreg fiú dala.
1: Amikor még 20 éves az ember, dal fakad az ajkán, nem panasz, az éveket még sugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagy világ, május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, s mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már. Ne kergessed el az ifjúságod, úgyis elszáll, sietetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már te sem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már sosem lehetsz. Gyors szárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbál sem varázs, míg sóhajtássá halkul el az ének, s a szilajlánkból lesz szelíd parázs. Ne kergess már csalfa déli bábot, várd meg, mit az élet hoz eléd. Hűvös estén vedd fel a kabátot, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó, ácsi, régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány azt mondja, hogy bácsi, ejts egy könnyet, aztán megszokod. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már sosem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már

Hadi Gáborné Kötegyámból írt nekünk, férjemnek 59. születésnapjára kérek egy dalt Szigeti Fercsitől. Nagyon boldog születésnapot kíván felesége Julianna. Szigeti Fercsit Báder Ernő zenekara kíséri, gyere, gyere, ülj az ölembe.

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Szeretettel üdvözlöm Önöket. Szeretném köszönteni kisfiamat születésnapján. Édesanyja a tisztelt Bangó Margit énekesnőtől, a kék ne felejts, el ne felejts, amikor már én nem leszek. Köszönöm szépen, maradok tisztelettel.
0: Igazán gyönyörű dalt választott, Bangó Margitot a 100 tagú cigányzenekar kíséri.

Budakalászról Madarász Józsefné kérte a következő nótát, Kaliné Enikőt és Dózs Pétert halljuk, kísér Miskolci Balogh Zoltán zenekara, 6 nap óta szól a nóta.

Testvérének Kontra Zsoltnak küldi Marietta a következő nótát, Karszegi Nagy Zoltánt Sárközi Béla zenekara kíséri, Náda házam teteje.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják pontosan 14:30. Barátnőjének Zsuzsának Fonyódra küldi, szeretettel a következő dalt hallgatunk. Fenyő Miklós énekel, Made in Hungária.

Unokahúgainak, Erzsikének és Piroskának nagyon sok szeretettel küldi a következő dalt nagynénjük Éva, Újpesten Minya Istvánnak küldik lányai. Dancsanna Mari, Tordai Zoltán zenekara kíséri. Messze vagyok idegenben.

Horányi Bálinné Tatabányán szeretné meghallgatni a következő dalt. Máté Otília énekli, kíséri Fjepsánta Ferenc zenekara. Vadvirágos erdő szélen rózsabokor.

Baranya Károlyné szeretné meghallgatni a következő nótát Debrecenben. Pécsi Kis Ágnes, Lakatos Sándor zenekara kíséri, felszállott a vadgalamba nyárfa tetejére.

0: Küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Balassa gyarmatról vagyok, Orgoványi. Drága jó férjem, május 12-én 3 éve, hogy elhunyt, akit soha nem felejtünk, a Balassa gyarmati temetőbe alussza örök álma. 3 gyermeke, felesége és 10 unokája soha nem felejti. Amit kérünk, emlékére fergeteg dúlt vihartombolt. Minden jót önöknek. Köszönjük. Csönthallásra.
2: Köszönöm a hívását. Bolya Mihályra emlékezik szeretettel testvére. Nádasdi Lászlót ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Fergeteg dúlt vihartombolt.

0: talán könnyebb az elmúlás. Annak, aki csak jót adott másnak.
1: Csontos Imréné Vali sátorajai helyről kérte a következő örökzöldet. Máté Péter énekel, ez majdnem szerelem volt.

Húzonyi Né Marikának nővére küldi sok-sok szeretettel egyik kedvenc dalát, Somogy Erika és Karcagi János énekel kísér Lakatos Miklós zenekara a vásárhelyi híres promenádon.

remek dalokkal várom önöket a következő órában is. Elhangzik az Espresso keringő, a Túl a hegyeken és az a Sárga Lilium és Aracki Lászlótól, a hírekig a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó, megúszó voltam.
1: Az, hogy te halak vagy, meg is pecsételt a te életedet?
3: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
4: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
1: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak. Szülőszobában
5: azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a filmnek is. Mondom, hát ez nem lehet.
6: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
8: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
9: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence a mikrofonnál, a bemondó Garami Zsuzsa. Átadta a kinevezéseket Súlyog Tamás államfő az új kormány 16 miniszterének a Sándor palotában. Tegnap és ma lezajlottak a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Délután 4 órától ülésezik az országgyűlés, ahol esküdteznek a miniszterek, éjféltől pedig hivatalba lép az új kormány. Magyar Péter miniszterelnök reggel Facebook oldalán közölte, hogy a Tisza kormány tagjai sem a kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem fogadják a köztársasági elnök gratulációját, és közös fotót sem készítenek az államfővel. A tervek szerint a Tisza kormány holnap már megtartja első ülését. Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt az ügyvezető kormány, írta a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter arra reagálva, hogy Magyar Péter tegnap tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, milyen állami vezetői döntéseket hoztak szombati kormányfői eskütétele óta. Gulyás Gergely szerint csak olyan ügyekben született döntés, amelyekben az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. Nem mond le a brit miniszterelnök sem a munkáspárt vezetéséről, sem a kormányfői posztról. Keir Starmer távozását saját pártjának és kormányának egyes tagjai is követelték, miután a 2024 óta kormányzó munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt héten tartott angliai helyhatósági, valamint a walesi és a skóciai parlamenti választásokon. Mesterséges intelligencia alapú haditechnológiai megoldásokkal erősíti védelmi képességeit Ukrajna egy amerikai techvállalat közreműködésével. A jövőben intelligens rendszerek segítik a légitámadások elemzését, a hírszerzési adatok feldolgozását, valamint a mélységi csapásmérő műveletek tervezését. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadó feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontlatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. Híreink végén a várható időjárásról. Többfelé erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. Emiatt több nyugati, illetve keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet erős az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében, viharos lökések kísérik. Hajnalban 1-9, napközben 15-20 fokra számíthatunk. 15 óra múlt 4 perccel.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zenerádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort, és várjuk kedves további üzeneteiket. Telefonszámunk 061-759-6071. Szőke Mihályné kért egy vidám nótát Ceglédről, Reményi Sándort Albert István zenekara kíséri, Vékony héja van a piros almának.

Trikereszt úrán Szalai Balázsné Bolvári Fanninak születésnapja alkalmából kíván nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet családja körében sok szeretettel, Dédi mama és Laci Fakospusztáról. Ránckevén Nagy Károlynak és feleségének köszönik a vendéglátást, Évikének születésnapja alkalmából jó egészséget kíván Isten áldásával a Moson-Magyaróvári rokonság. Talabír Erzsébetet Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri születésed ünnepnapján.

Meghalomból Fejes Istvánnék érte a következő nótát, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel, kísér Báder Ernő zenekara, páros csóknál nincs jobb a világon.

Ladenyben én Hugoknak, Kasnyánszky Lajosnénak születésnapi alkalmából minden jót kívánnak nővérei. Majorida is Kazall László énekel, Espresszó keringő.

prometimos tener.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Németné vagyok, Csongrád Bokrossól. Férjem részére és az ismerős juhászok részére szeretnék kérni egy nagyon szép juhásznótát. Megkopott az öreg juhász sóvája címmel.
2: Örömmel játszok, Lente Lajos énekel, kísér Salasovics Dezső zenekara.

becsésről Pálfiné Marika Egri Józseftől kért nótát, kísérifje Berki Béla zenekara, Szép asszonynak kurizálok.

Szívküld és szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Édesanyjukra, Bója Józsefnére és bátyjukra, Józsefre születésnapjuk alkalmából emlékeznek szeretettel hallgatóink. Fejős Jenőt, Németh Csicsó József zenekara kíséri, odafönn a jó Istennek.

Ószegen Papné Erzsikének és Vincének minden jót kíván Ibolya. Zárai Márta énekel. Szeretlek én.

Papdi Sándornak Tapolcára testvére küld egy jó nótát és kíván jó egészséget. Kovács Kolost, Boros Lajos zenekara kíséri, Vörös bort ittam az este.

napon hajnalva, ragyogó csillagok karambol. Részekkel megyek én haza, kihoz a napon hajnalva, ragyogó csillagok.

0: Következik a Nótás kedvű volt az apám című népszerű rovatunk, amelyben ismert előadó művészeket szólaltatunk meg, most például egy dalénekest.
1: Turai kis Mária, dalénekes vagyok. Én már az édesanyám ölében is énekeltem. Mindig énekeltem, mert ő is énekelt. Az édesapám úgy szintén énekelt. Egy olyan nóta volt a kedvenc nótájuk, amit az anyukám örökölte az anyukájától, én örököltem az anyukámtól, most pedig az én lányom, a gyerekeim, az unokáim öröklik én tőlem. Tehát, hogy mi volt ennek a gyönyörű népdalnak a címe? Édesanyám is volt nékem.
0: Hallgassuk meg, Pataki István énekel, később ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara.

Csókás Irma apósának küldi Soponyára a következő mezőföldi táncokat az előadó Amákvirág együttes.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Simon Lajos Imréné vagyok, Túrkevéről, és szeretném kérni a férjem megemlékezésé, az a sárga lilium. Köszönöm szépen.
2: Szeretettel küldjük önnek. Aracki László énekel, az a sárga lilium.

Szegeden Adonyi Lajosnak születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot kíván édesanyja. Irinke is kérte ezt a dalt, melyet Erdős Melinda énekel, kísér Bihari János koncertcigányzenekara, amikor majd nem leszek már.

Szalainé Erzséke Békésről kérte a következő nótát. Versei Miklóst Suki András zenekara kíséri. Baj van, nagy baj az én szívem körül.

Bakonszegről Hajdú Károlynél kérte a következő népszerű nótát, Takács Bélát Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Paprika Show.

0: igaz lesz talán.
1: Dalcímek a következő órából. Sose búcsúzz el, fogj egy sétapálcát, szép nyári nap, egy gyönyörű Neoton sláger feldolgozása is elhangzik majd. A hírekig Salosovics Norbert zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerényke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Kinevezte az új kormány minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor Palotában adta át a 16 tárcavezető megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Délután 4 órától ülésezik az országgyűlés, ahol esküt tesznek a miniszterek, ezzel pedig jogilag is hivatalba lép az új kormány. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségeknek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. Nem mond le a brit miniszterelnök sem a munkáspárt vezetéséről, sem a kormányfői posztról. Keir Starmer távozását saját pártjának és kormányának egyes tagjai is követelték, miután a 2024 óta kormányzó munkáspárt súlyos vereséget szenvedett a múlt héten tartott angliai helyhatósági, valamint a walesi és a skóciai parlamenti választásokon. Mesterséges intelligencia alapú haditechnológiai megoldásokkal erősíti védelmének képességeit Ukrajna egy amerikai techvállalat közreműködésével. Az együttműködés részeként a jövőben intelligens rendszerek segítik a légitámadások elemzését, a hírszerzési adatok feldolgozását, valamint a mélységi csapásmérőműveletek tervezését. Az ukrán védelmi miniszter és Volodymyr Zelenszkij elnök Kijevben tárgyalt a fejlesztésekről az amerikai cég vezérigazgatójával. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személy jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyerekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest megyei Monoron. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt rájuk, majd gázriasztó fegyverrel kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. Az időjárásról: többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható zápor, zivatar, emiatt több nyugati, illetve keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. Hajnalban 1-9, napközben 15-20 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, 16 óra múlt, 4 perccel.
1: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánság műsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Fodor Mihályné férjével együtt várja a következő nótát Hajdú Szoboszlón. Buta Árpád Attila énekel, Táncba hív a nóta engem.

0: de megeszlek, hogy a szád csókot áll, táncra perdül köröttem a világ.
1: Váradi Robertné Kőszegről, Korda Györgytől kért egy ritkábban hallható slágert. Nézz rám és énekeljünk!

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném meghallgatni. Életemben csak két nőt szerettem. Azt a számot. Köszönöm szépen!
2: Szeretettel küldjük önnek Tarnay Kislászlót, Lakatos Miklós zenekara kíséri.

Bonyhádon Zanati Pálnak szomszédasszonya küldi a következő nótát, Jákó Verát Suki András zenekara kíséri. Jó ital a kadarka.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 6 perc múlva 5:30 lesz. Édesapjára halálának 38. évfordulója alkalmából és édesanyjára névnapi alkalmából emlékezik lányuk Mária és fiuk Sándor. Fényes Györgyöt, Ránc Géza zenekara kíséri Édesapám emlékére.

Sárint udvariból Faragó Sándorné kérte a következő dalt. Nagy B. Ildikót Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

0: Ödi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Bekecsről György vagyok. Szeretném kérni önöktől a Ne hallgass az embereket című dalt Maros Gábor előadásában. Nagyon szépen megköszönöm, tisztelettel önöknek, és mosolygó szép napokat. Minden jót kívánok kedves minnyájuknak, viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását, Maros Gábor énekel.

rintot, enkä sällön siimo vatjo omaa.

Juhász Tibornak kisbérre lánya Emese küldi a következő nótát sok szeretettel. Rezsnák Miklóst Sárközi Béla zenekara kíséri. Sárga Rigó, Sárga Csikó.

de, recece, recece, a mondó. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, gyere be, nyitva lesz a legény szobám ablaka. Este gyere, késő este, recece, recece, a mondom. Bánom is én, ha szidják, ha bántják a babámat. Mégis mindig nála vagyok, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákácsokot, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, jó, így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap. Akármit is beszélnek, nem hiszek a beszédnek, kákácsokot, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, jó, így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap.

0: ízek a beszédnek, kákán csomót, jaj, de könnyen találnak. Nékem így jó, jó így nékem, pénteken, szombaton, vasárnap.
1: Ez a Dankó Rádió kívánság műsora 4 perc múlva 3:45 lesz. Testvérének, Gyergyói Henriknek küldi szeretettel Mónika a következő dalt. Vámosi János énekel, Fogj egy sétapálcát.

vidám, kös a nyakkendődből csokrot komán. A mellényed is pepita, szíved már is veri a Dixieland.

Drága nevelő apjára emlékezik halálának 18. évfordulója alkalmából Márkus Ibolya Hódmezővásárhelyen. Csikós Mártát Hevesi Keskeny Ferenc cigányzenekara kíséri Piros Pünkös napján.

Mosonyiné Margó siófoki hallgatónk, legnagyobb kedvence a Neoton família, és nagyon szereti az életművükből készült musicalt is. Most egy gyönyörű dalt énekel ebből, Vágó Zsuzsi, Szép nyári nap.

Édesanyjának, Kozmáné Évának Ildikó küld egy jó nótát Márkus Ilona előadásában. Kalas Géza zenekara kíséri, nem tréfa a felesem.

rajtunk múlik egyedül, hogy milyen beszél.

0: nem tréfa a felem sem, kell nekünk a szerelem, mi is lenne másképpen a kivágatból.
1: Fábienné Ági Győri hallgatónk az Aranylemezek című műsorban hallotta meg a következő dalt, és kérte ma délután Ambrus Kiri énekel a Robotember.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el, a következő órában Popovics László várja önöket. Jánossal beszélget, aki 55 éve él boldog házasságban feleségével. Még a nagynénje hozta össze őket. Hallgassák meg a történetüket. 6 órától túl az Operencián, Egri Józseffel. A mai téma a szerelem, illetve gyönyörű szerelmes dalok. Ezt is hallgassák meg. A kívánságműsort Nemesnyiki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, legyen szép estéjük, Puka Károly zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártagó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
2: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTVA YouTube csatornáján.
3: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Letették esküjüket az országgyűlésben a Tisza kormányminiszterei. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet holnap már megtartja első ülését. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz. A kabinet olyan miniszterekből fog állni, akik a saját területökön már bizonyítottak, és akik képesek az első naptól fogva döntéseket hozni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén mondott beszédében, amelyben bemutatta a tárcavezetőket. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudásalapú innovatív gazdaságra, a KKV-kra épül. Jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adminisztratív terhek csökkentését és az adórendszer egyszerűsítést, például a kata kibővítését. Azt ígérte, hogy megszüntetik az indokolatlan kedvezményeket. Az SZIA rendszerben a minimálbér adóterhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. Mesterséges intelligenciával készített hamis hirdetésben éltek vissza a Semmelweis Egyetem rektorának fotójával és hangjával, ezért az intézmény megteszi a szükséges jogi lépéseket. A közösségi médiában terjedő videóban Merkeli Béla egy gyógyhatású készítményt népszerűsít, ám az egyetem közleménye hangsúlyozta, hogy orvosaik soha nem reklámoznak gyógyszereket. A fogyasztókat arra kérik, hogy gyógykészítményeket kizárólag legális forrásból, szakorvosi konzultáció után szerezzenek be. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az ügynökség figyelemmel kíséri a Hondius óceánjáron kialakult járványügyi helyzetet, és kész támogatni az új terápiák, a vakcinák fejlesztését. Ma este a Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével megkezdődik a 79. Cannes Fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az Aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. Híreink végén az időjárásról. Többfelé erősen felhős az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, emiatt több nyugati, illetve keleti járásban riasztás van érvényben. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. Hajnalban 1-9, napközben 15-20 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt 4 perccel.
4: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
1: Na meg a Jani, ajánlok én neki, hogy Jani mutatta az kezével egy olyan kislányt, hogy nagyon, és megnéztem, ő is megnézett engem, azt akkor a 3 hónapon belül megjártottam Pálfi.
0: Egy 80 esztendős úriemberhez látogatunk, Várpalotára. Úgy hívják, hogy János. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.
2: Repülj, repülj, 7 pettyes.

0: az sok csuda jó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk 600-ig.
1: Halló, tessék, Halmár János.
2: Üdvözlöm, János, Popovics László, Dankó Rádió. Na, milyen helyzet Várpalotán?
1: Hát itten, süt a nap szépen. Most vittük el a kazánunkat, az Ócska telepre, mert kiégett 30 évben. Ja, még
2: ez egy széntüzelésű, vagy fatüzelésű kazán volt?
1: Nem, szénnel, fával, igen.
2: Aha. Nem is láttam még így. Egy kiégve, ja, egy kazánt.
1: Össze van kombinálva a gázzal is, mert a gáz is ott van.
2: Aha. Kijukat?
1: Csak azért a gáz egy kicsit. Igen, igen.
2: És mekkora? Mekkora lyukak keletkeztek rajta az égéstől?
1: Hát ilyen szivargás volt rajta, nem olyan nagy, szivargás volt inkább rajta.
2: Igen, tehát jött a
1: mikor
2: füst.
1: Mikor begyújtottunk, tudja, akkor elállt, mert távult a vas, és amikor kihűlt, akkor nekem elkezdett, hát, és egyre jobban folyott, ez muszáj volt, mert megcsináltattunk.
2: Igen, persze. Mennyit bírnak egyébként ezek a kazánok? Mert azért vaskos lemezekből rakják össze őket.
1: Na, akkor elmondom magának. 465.000 forintba, vagyis 565.000 forintba került beszerelés, idehozatal, meg hát a megcsinálása, minden.
2: Igen. De mennyit bírnak ez a 30 év, ez a nagyjából az élettartam?
1: Körülbelül 30-35 év. 30 év,
2: igen. Igen, ennyit bírnak. Jól bírtak.
1: Igen, nagyon jó barátságban voltunk. A feleségem gyülekezeti tag, és hát ott a Avgyula bácsi csinálta nekünk ezt a kazant annó. Régen, igen.
2: Értem. Na, mi igen. Magyar nótákkal tudunk szolgálni, és jóval olcsóbban, jó? Tehát egészen konkrétan jó, ingyen. Jöjjenek, ja, tehát ja, János kedvencei itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Bornak neki legyek a bolondja, neki legyek a bolondja.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Jánossal beszélgetünk, Vándorfelhők fenn az égen. Ez a dal forog mindjárt. No, milyen történet kapcsolódik ez a felvételhez, János?
2: Érem szépen, egy kicsit a feleségem Rédinban, mert ő Szolnok, Fágyvárnaki lány volt valamikor régen, és már 56 éve itt él, harcoltam velem, és hát amikor mentünk haza mindig, így azért, akkor szerettem a feleség, a szüleim, meg én is most vele együtt. És hát ő így jutott, ő mondta, hogy ez a nóta jó lenne.
1: Mióta élnek együtt egyébként a feleségével?
2: 55 és fél éve.
1: Aha, akkor hamarosan az 56. évforduló jön.
2: Igen.
1: Hát ez azért rengeteg idő, ugye?
2: Ahogy nincs. László, ha tudná, hát mink úgy kerültünk össze, hogy ja, majdnem ajánlott volt. Tudja maga, mit jelent az. És három hónap alatt a feleségembe.
1: És még mai is. Azt hogy érti, hogy ajánlat volt?
2: Hát az én nagynéném és a feleségemnek a feleségem Pesten a szövőgyárra dolgoztak, és hát a nagynéném közreajánlott.
1: Értem. Igen. És hogy egyébként, hogy alakult ez a történet?
2: A nagynéném eljárt mi hozzá, mert tartottuk a rokonságot, a kapcsolatot, és eljött, aztán mondta, hogy na meg van, Jani, ajánlok én lehet, hogy ilyen, így mutatta az kezével egy olyan kislányt, hogy nagyon, és megnéztem, ő is megnézett engem, azt akkor a három hónapon belül megjártam talán.
1: És hol találkoztak, valami családi rendezvényen volt ez a bemutatás?
2: Igen, családnál, Tarnoki nagynéném, Tarnok, Pestvári vagy.
1: És lehet, hogy kimondottan ezért hozta össze ezt a rendezvényt, hogy találkozzanak?
2: Hát, én valószínű, már én nem tudtam úgy nagyon udvarulgatni, őszintén megmondom, már építkezés idő volt. Éves voltam, saját házokban laktunk, igaz, hogy feli adóssággal minden, de saját, ahol most is vagytak.
1: De, miért nem tudott udvarolgatni? Ez mi volt az oka?
2: Már sokat kellett dolgozni az építkezésen itthon.
1: Értem. Értem. Jó, hát akkor a nagynénye kisegítette.
2: Örülök meg. Nagyon jó Isten.
1: Hát akkor szóljon önöknek, jó? A kedves feleségének és önnek ez a dal, ami ugye a feleségét emlékezteti a szüleire, ha jól értettem a beszélgetés elején. Vándorfelhők fenn az égen. Ez jön tehát János kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Jánossal beszélgetünk, ha kimegyek a Doberdói harctérre. No, miről jutott eszébe ez a dal? Mivel kapcsolatos?
1: Ezt kérem szépen, az apukám kim volt, hát a fronton, így mondom, és amikor hazajött szerencsésen, akkor ezt a nótát hát a kocsmába, hogy elhúzatta a nótáját, meg minden. Aztán ez meg itthon is a családunk is énekült ezt a nótát.
0: Igen. Uh-huh. Az édesapjával kapcsolatban milyen emlékei vannak egyébként?
1: Hát nagyon jó. Hát nem azt mondom, a fiatalon halt meg, de 63 éves korában meghalt.
0: Igen. Hát nem volt idős.
1: 42 éven.
0: És hol harcolt egyébként?
1: Hát, így mondom, a szovjetek oroszok szállam, akkor valahogy így.
0: Mesélt erről, hogy merre felé járt?
1: Mesélt szegény. Azt mondja, hogy hát egy nagy fa mentette meg az életét, mert gyaknál kidöntötte a fát, és ő meg oda abba a likba belebújt, és amikor lőttek a támadók, hát akkor így menekült meg. És azt mondja, hogy hát ő hegyen völgyön nap, mert akkor van szakadó példa volt a háború, és hazagyűjt minden. És anyukám ma 45-ben, valamikor nem tudom, a hónap, akkor ismerkedtek meg, és négyen vagyunk testvérek, abból már kettő nincsen, hát ketten vagyunk a húgommal, meg én. Szép lassan lá vagyunk, említettem magának, hogy volt egy balesetem október, vagy november 8-án, 9-én megműtöttek csipőt, protézist, eltörött nekem a konyhánkba. Ott testem el, és most ma, most ma járkálok, hát persze nem futok, de úgy szépen járkálok.
0: Igen, de feléből. Na hát akkor javítsunk még a helyzeten, mert a magyar nóták szerintem gyógyítják az embert. Hallgassuk meg a felvételt, amely ugye az édesapjára emlékezteti. Ha kimegyek a Doberdói harctérre, ez jön tehát János kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Jánossal beszélgetünk. Édesanyám a kendőm. Ezt a felvételt hallgatjuk meg nem sokára. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen történet kapcsolódik ehhez a dalhoz, János.
1: Hát ez nagyon jó dolog, mert itt az utcánkban hát udvarultam, hogy csintalankoztunk lánya, aztán kérem szépen, hát annak az apukája, anyukája nagyon szerették volna, hogy hát továbbra is tartsa az udvarlás. Aztán én meg szerettem muzsikálni mindezt, elénekültem nekik, hogy édesanyám, a kendőm, kéreti a szeret. Ilyenek is úgy eszembe jutnak így öregségemre, ezek a dolgok. De annak örülök a legjobban, hogy a feleségemmel vagyok, ma 55 és fél éve.
0: Persze, abszolút. Az mit jelent, hogy szeretett zenélni, mintha ezt a kifejezést használta volna?
1: Igen. Ha van egy tangó harmonika, ébe-hóba előveszem, egy kis születésnap, karácsony, vagy olyan ünnep, akkor nem azt mondom, hogy nagy zenész vagyok, de szépen hallja, hogy társaságban kiváló a dolog. Mindenki azt mondja, hogy amit nagyon megy neki lenni.
0: Hát ez abszolút így lehet, tehát tényleg, hogyha egy tangó harmonikával eljátszik bármilyen dalt, az mindenkit megfog.
1: Ezt összeírtam, több mint 300 nótát összeírtam. Azt valaki megy, lovasította azt a nótát, csak a címit írtam le mindenki. Azért is, hogy sokszor nem jut eszembe a címe a nótáknak, több esetben.
0: Melyik a kedvence egyébként, amelyet szívesen játszik tangó harmonikán?
1: Én például azt ad, hogy hát arra alá baranyába, egy-egy fat ölébe, két szerelmes játszik egymás ölébe, egyik nézi a szőket, hiszen a fehér habot, a másik meg szem az ég, a ragyogott csillag.
0: És amikor ugye udvarolt annak a lánynak, akkor ezt a dalt is eljátszott a tangó harmonikán, az édesanyám, a kendőm?
1: Igen, majdnem.
0: Na akkor ezt idézzük vissza most, jó? Erre emlékezünk ezekre az időkre, és erre a dalra, hogy játsz a tangó harmonikán. Édesanyám, a kendőm, ez jön tehát János kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották János kedvenceivel. Milyen jó, hogy ilyen talpra esett nagynénje volt, nem? Aki megszervezte.
1: Igen, de sokszor meglátogattuk őket minden. Hogy ne.
0: Jót akart is, önnek.
1: Jót, de el is találta, jó Isten minket összeborolna, de rendesen.
0: Hát meg a nagynénje.
1: Igen, meg az.
0: Hát akkor sok boldogságot, üdvözöljük a kedves feleségét is, jó? János, beszélgessünk majd még, vigyázzanak egymásra, és jó egészséget kívánok mindkettőjüknek.
1: Önnek is jó egészséget kívánok.
0: Minden jót, viszont hallásra. Jánost hallották, most pedig jön Juhász Katalin, és a Tudta-e

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Dalőrzők műsorában. Ma a Páva nyomában a Budafok Tétényi Nádasdy Kálmán alapfokú művészeti iskolába látogatunk, ahol évtizedek óta magas színvonalon működik a népzenei képzés. A 2025-ös Bonyhádi Halmos Béla országos népzenei találkozón a zsűri tagjaiként Eredics Gábor csatorna igazgatónkkal együtt figyeltünk fel az iskola színeiben versenyző Marcika bandára. Vérpesdítő, virtuóz kalotaszegi muzsikát játszottak a híres prímás Csipás Ferenc nyomán. Már e műsor választás is mutatja, milyen igényességgel viszonyulnak a népzene tanuláshoz. Mindez természetesen kiváló tanáraik érdeme, akik a gyűjtő útjaik, valamint archív, hang és videó felvételek alapján nem csak egy adott tájegység, de az egyes zenész egyéniségek játékstílusát is igyekeznek a lehető legaprólékosabban tanulmányozni és elsajátítani, majd e módszert a tanítványaiknak is átadni. A Marcika banda egyik felkészítője Nagy Zsolt, aki a 3 és 4 húros brácsa, valamint a népi fúvós hangszerek mellett kamarazene órákat is tart a növendékek számára. Nagy Zsolt 38 éve tanít az iskolában, emellett 16 éve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója. Népzenei karrierjét a Gyulai Békés bandában kezdte, a Méta együttesben, majd az Állami Népi együttesben folytatta, végül a híres Dűvő együttes brácsása lett, ahol máig muzsikál Mohácsi Alberttel, az iskola bőgő oktatójával együtt. Mohácsi Albert emellett a Duna Művész együttes tagja, és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban is tanít. A prímások oktatója Kucera Barbara, aki táncosként indult, hegedűsként pedig több neves formációban muzsikál,

emellett mintegy másfél évtizedet tanít is. A bonyhádi versenyen szerepelt Marcika banda nevét a prímás és kontrás testvérpárról kapta. A mindössze 14 éves, rendkívüli tehetséggel megáldott Marcika Ferenc hegedűn testvére, az egyetemista Boldizsár kontrán játszott. Bőgősként Stremmer Menyhért csatlakozott hozzájuk. A banda olyan hangulatot teremtett tiszta, stílusos és sodró lendületű muzsikájával, ami minden jelenlévőt lenyűgözött. Látszott rajtuk, mennyire élvezik a közös muzsikálást, és már is milyen nagy gyakorlatuk van ebben. Nem csoda, hiszen a Marcika testvérek szüleikkel együtt pici koruk óta rendszeres résztvevői a Dűvő Együttes nyári táborainak is, ahol rengeteg élményt és ezzel együtt tudást is magukba szívta. A következő felvételen a Nádasdi Művészeti Iskola népi énekes növendékeivel kiegészült Marcika banda kalotaszegi muzsikáját hallhatják.

0: Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Dankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként és bírálta az előző vezetést luxus építkezései, beruházásai miatt. Súlyog Tamás köztársasági elnök sok erőt és a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, hogy az államfő az alaptörvénynek megfelelően járt el az állam demokratikus működésének folytonossága érdekében. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélésekről, engedély nélkül közzétett tartalmakról és internetes pénzügyi csalásokról érkezett a legtöbb bejelentés tavaly a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jogsegélyszolgálatához. A szervezet éves beszámolója szerint a jelzések száma meghaladta a 2500-at, az esetek többségében pedig érdemi intézkedésre is szükség volt. A választások után sem változtak a Magyar Művészeti Akadémia törvényben meghatározott feladatai. A köztestület vállalja, hogy az európai kultúra szerves részét képező nemzeti identitás éltetéséhez és formálásához továbbra is tevékenyen hozzájárul, mondta a tavaszi közgyűlésen tartott megnyitó beszédében az MMA elnöke. Túri Attila hangsúlyozta, méltányos és korrekt együttműködésre törekszenek az új kulturális kormányzattal is. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az ügynökség figyelemmel kíséri a Hondius óceánjáron kialakult járványügyi helyzetet, és kész támogatni az új terápiák, vakcinák fejlesztését. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos roadpoll ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Az időjárásról többfelé erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható zápor, zivatar. Estétől nyugat felől csökken a felhőzet. A szelet erős az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében, viharos lökések kísérik. Hajnalban 1-9, napközben 15-20 fokra számíthatunk. 18 óra múlt, 4 perccel.
0: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Nem szereti téged más, énekelte Orosz Júlia és Szabó Miklós, Lehár Ferenc, Paganini című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedd estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Mai műsorunk fókuszában május lévén a szerelem áll. De mielőtt felidéznénk népszerű operettjeink szerelmi szálait, hallgassuk meg Fényes Szabolcs és Békefi István Régi Nyár című operettjéből a Van-e szerelmesebb vallomás című dalt Virág József előadásában. Majd ezután következik Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből a Húzza csak ki világos virradatig című dal Benedekfi Katalin előadásában. Zongorán kísér Tarnai Kis László. Jó szórakozást kívánunk!

Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Az operett világát mindig is áthatotta a szerelem varázsa. Az operett szerzőket újra és újra megihlette ez a mindent átszövő érzés. A színpadon a legszebb és legemberibb történeteket tudták általa elmesélni. Gondoljunk csak Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjében Szilvia és Edwin szerelmére, amely a sok akadály ellenére is végül beteljesül. Történetük azt mutatja meg, hogy a szerelem még a legnagyobb akadályokat, a társadalmi különbséget is képes legyőzni az operett világában. A duettekben a kimondatlan érzelmek is hangot kapnak. A bálok, kerthelyiségek és holdfényes esték romantikus fénybe vonják a jeleneteket. A humor és a szenvedély könnyed harmóniában jelenik meg. Így a szerelem az operett örök, visszatérő dallama marad. Most hallgassuk meg Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből az Álom-álom, édes-álom című kettőst, mely a két főszereplő lírai szerelmi vallomása egymás iránti vágyukról és közös jövőjükről. Énekel Házi Erzsébet és Korondi György. Jó szórakozást kívánunk!

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatóinkat is. Az operettek világában a szerelem áll a történetek középpontjában, mint például Kálmán Imre Marica grófnő című operettjében. Marica és Tassilo szívének találkozása azt üzeni, hogy a boldogság gyakran hosszú kerülő utak után érkezik meg. Az operett hősei mindig mernek remélni, mert tudják, hogy az igaz érzések nem halványulnak el az idővel. A Marica grófnő romantikus története a sors és a szív küzdelmét mutatja meg, hogy a sok bonyodalom után a szerelem diadalmasan beteljesül. Így válik az operett a boldogság ígéretévé, ahol a szerelmesek, mint Marica és Tassilo, végül boldogan egymásra találnak. A történet könnyed, fülbemászó dallamai és megható pillanatai még emlékezetesebbé teszik Marica és Tassilo boldog egymásra találását. Most pedig következzen Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből Marica és Tassilo kettőse. A mámarító keringő a felhőtlen boldogságról és a szerelemről szól. Énekel Lukács Anita és Vadász Zsolt. Szent Habakuk, mi van velem? Dankó Rádió.

0: Dankó Rádió. Budapesten FM 100,8. A magyar zene rádiója.
1: A musical. Komolyan, ez förtelmes egy műfaj. Musical. Ha meghallom, a hideg is kiráz. Láttam egyet pont a múltkor, címét inkább nem is mondom, egy babysitter esernyővel repkedett. Én azt gondoltam, hogy tényleg elmentek ám, és aztán

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A szerelem az operett örök lelke és legszebb üzenete. Az operettek történeteiben a szerelem legtöbbször legyőzi a nehézségeket és boldog befejezést hoz. Az operett zenéje változatos hangulatával segít megmutatni a szereplők örömét, bánatát és szerelmét. A szerelmesek sokféle értésen és akadályon mennek keresztül, de a történetek végén rendszerint egymásra találnak. Ez a reményteljes hangulat az operett egyik legfontosabb sajátossága. Vannak azonban olyan művek is, amelyek eltérnek ettől a megszokott befejezéstől. Ilyen például Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettje. Ebben a történetben Liza és Szucsong herceg szerelme nem tud beteljesülni, mert különböző kultúrából és világból érkeznek. A társadalmi elvárások, a hagyományok és a kötelesség erősebbnek bizonyulnak az érzelmeiknél. Bár szeretik egymást, végül le kell mondaniuk a közös boldogságról, és külön utakon folytatják életüket. Ez az operett így arra emlékeztet, hogy a szerelem nem mindig győz. Még akkor sem, ha nagyon mély és őszinte. Most pedig jöjjön Lehár Ferenc a Mosolyországa című operettjéből, a gyönyörű szívduett. Liza és Szucsong szerelmi kettőse. Énekel Bordás Barbara és Bancsér Gergely. Hallgassák szeretettel. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Pejcsik Péter és Orbán János Dénes Hamupipőket című operett műzikájéből a Bál lesz című dalt. Füredi Nikolett, Kocsis Dénes, Magócs Ottó, Nagy Almavirág, Pete Ádám és Süle Dalma énekelte. A folytatásban következzék Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből Marica belépője, Zamatócki Floriana előadásában, kísér Bangó János és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. 2025. február 21-én mutatta be a Budapesti Operettszínház Kálmán Imre Cirkusz Hercegnő című operettjét Homonnai Zsolt rendezésében. Pénteken, szombaton és vasárnap ismét láthatja ezt a látványos előadást a kedves közönség. Kálmán Imre operettje a szerelem minden gyönyörűségét és keserűségét végigjárja, míg Fedora és Mr. X végleg egymásra talál. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig jöjjön az operett gyönyörű szerelmi vallomása, Te meg én, énekel Németh Marika és Korondi György. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Huszka Jenő Aranyvirág című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk fókuszában a Rebeka című musical áll majd. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a Húsz csak primás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó, megúszó voltam.
2: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
4: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
5: Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
2: Csináltak már sok mindent ezzel, de koncertet talán még nem adtak.
6: Szülőszobában azt nyilván tudtam, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, már feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
0: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó estét kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta a kormány a tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A tervek szerint a kabinet holnap már megtartja első ülését. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Az otthonteremtési hitelek csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZJA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. A konkrét vállalások, határidők és összegek hiányát kifogásolta a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai után a KDNP frakcióvezetője. Rétvári Bence közösségi oldalán úgy értékelte, hogy az ülések után sem lehet többet tudni a tárcavezetők szakmai terveiről, mint a folyamat megkezdése előtt. Hozzátette, konstruktívan állnak az új kabinethez, és figyelemmel kísérik a kampány ígéretek megvalósítását. Ukrajna már júniusban megkapja a 90 milliárd eurós uniós hitele első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak. Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után hangsúlyozta, hogy a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Kizárta az iráni vezetés a fegyveres konfliktus lezárására tett 14 pontos javaslatának módosítását, miután Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta a teheráni dokumentumot. Az iráni parlament elnöke hangsúlyozta, hogy az azonnali tűzszünetet és a blokkád feloldását is tartalmazó követeléseikből nem engednek, és figyelmeztetett a kislekedés okozta gazdasági következményekre. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. 7 kortárs magyar mű, köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. Az alapítvány tájékoztatása szerint a szakmai zsűri szeptemberből választja ki a győztest, aki a 10 000 eurós pénzjutalmat is átveheti. ami pedig a várható időjárást illeti. Holnap is napos idő várható, fátyol és gómoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. 19 óra múlt 4 perccel.
3: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
8: Fehér sejem, csipkés szélű, drága kicsi kendőről szól a mai Húsz csak prímás első dala. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak a Dankó rádióval következő egy órában is, ha tehetik. Nem sokára Kós Éva dalol nekünk, de nem csak ezt az előbb említett Kádas György nótát hozza, de azon kívül a Leszakítják a rózsát a szagáért, Rózsa, rózsa, labda, rózsa levele, csak-csak-csak az esik nékem keservesen, és a Piros alma csüng az ágon című dalokat is. És Miskolci Balogh Zoltán, valamint zenekara kíséri majd a művésznőt. Aztán Csak azért iszom én címmel meghallgathatjuk Sándor Jenő és Kellér Dezső andalgóját is, Hollai Bertalan tolmácsolásában. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

témánál maradunk. Jó italak a Darka címmel. Sándor Jenő és Kellér Dezső frisse hangzik el hamarosan. 2015-ös felvételünkön Szeredi Krisztina és a Rajkó zenekar hallható. Előtte 2014-ből Karcagi Nagy Zoltán dalolja el Mursi Jelleg csárdását, Kocsmárosné hozzon bort a javából. Már is ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara muzsikál. Kocsmáros

tízes, mint az ifjú babám csöpp szája. Kocsmárosné hozom bort a javából, javából.

Dankó klubos koncertfelvételeinkből válogatunk a folytatásban, ezúttal három budapestit hallgathatunk. Az első a Sáros Sándor vetítőteremben készült, a második és a harmadik pedig a Thália Színházban. Bognár Ignác és Nádor József dalát majd Berkes János énekli el. Jó estét kívánok! Németh Csicsó József zenekara játszik hozzá. Előtte Dócs Péter is egy csárdást énekel, Haragszik az édesanyám. Ezen a felvételen Tordai Zoltán zenekara muzsikál, most pedig Hild László hallgatója csendül fel, ki a cigányt nem szereti. Berki Péteré zenekara már is játszik, Farkas Rozika kíséreteként.

Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Hús csak prímásunk. Már is folytatjuk egy hallgatóval. Ezúttal Gyémánt Ferenc nótáját ajánlom figyelmükbe. Somogyi Erika énekli el nekünk hamarosan egy 2021-es felvételről. Nincs én nékem egyéb kincsem. Johann János és zenekara játszik, utána pedig Jaj, doktor úr címmel Zsigmond István csárdása hangzik el, Máté Otiliától és Téki Lakatos Sándor zenekarától.

0: szívemmel.
1: Az imént hallott felvétel 1997-ben készült. A hamarosan hallható pedig 1979-ből való Szentendrei Klárának Berki László zenekara muzsiká rajta. Bányai Aladár és Marcali Frigyes frisse szól majd Rózsakertben, hogyha járok. De előtte Nátfedeles kisházikom címmel Dóci József dalát hallgathatjuk Béres Ferenc előadásában.

Van egy ház a Tisza parton. Kigyúlt egy csillag a Balatonon, zöld a petrezselyem, sej, haj, diridongó, ezek a dalok következnek. A frist majd Melis György énekli el, mely kis angyal Ernő és Nemes Rózsa dala. A csárdást pedig Bétót Magdától halljuk, Hevesi József és Marcelli Frigyes dalát Lendvai Csócsi Jenő zenekara játsza el. Vas Gábor és Rakk István andalgója, Gáspár Anni és Lakatos Miklós együttesének előadásában hallható, de csak a hallgató után. Ez a nóta, amelyet már is játszunk önöknek, a 2024-es év magyar nótája szavazásunk bronzérmese volt. Leszler József és Deák Rózsa dalát, az a művésznő énekli, aki 2023-ban magyar nóta díjat vehetett át a Dankó Rádiótól. Hallgassuk meg Hatvani Kis Gyöngyitől a Van egy ház a Tiszaparton című dalt. Ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál. A Prímás ugyanebben az évben, 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át.

0: szemecsemé, napültet rózsámé.
1: Rózsafa bólogat a kert közepén. Bangó Marika énekel majd nem sokára 2021-ből. Cserkuti Sándor és Németh Gyula andalgóját Lendvai Csócsi József zenekara játsza el. Előtte Hankó Józsefék, Kárpát Zoltán és Esz Nagy Endre nótáját muzsikálják, Nádasdy László énekli el az Öreg Prímás Tégy hangfogót című dalt. Ez a felvételünk 2024 novemberében készült, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban.

hogyha néha könnyű hull a bokádban. És ha lassan végére hív,

Kedves hallgatóink, a búcsú ideje jött el. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Reméljük, hogy kellemesen töltötték az elmúlt egy órát is a Dankó Rádióval. Maradjanak még, ha tehetik, a Hús csak prímásban még Bangó János zenekara muzsikál. Volt egyszer egy régi tavasz, sejemkendő, sejemkötény, sejemszoknya, esik eső, nagy sár van az utcán, és az ámol friss csárdás hallható. Köszönöm a figyelmet, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Letették az esküt a Tisza kormány miniszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A tervek szerint a kabinet holnap már megtartja első ülését. Súlyog Tamás köztársasági elnök sok erőt és a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek. A Sándor Palota közleményében hangsúlyozta, hogy az államfő az alaptörvénynek megfelelően járt el az állam demokratikus működésének folytonossága érdekében. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. A béke folyamatnak köszönhetően közeledik az ukrajnai konfliktus lezárása, de konkrét időpontról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra és üdvözli az Egyesült Államok közvetítői szerepét. Ugyanakkor a humanitárius fegyverszünet lezárultával folytatják a hadműveleteket. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy országa katonai és diplomáciai pozíciói jelenleg erősebbek, mint bármikor az elmúlt években. A szoros nemzetközi együttműködés pedig kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Az államfő megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. Több mint 2,500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos roadpoll ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Ma este a PR Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével megkezdődik a 79. Cannes-i Fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíját vehet át. Az aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is. A nemzetközi zsűri elnöke Park Chan-wook kiemelte, hogy a mostra május 24-i záró ünnepségén olyan műveket szeretne jutalmazni, amelyek évtizedekig érvényesek maradnak. Az időjárásról: holnap is napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporesők északkeleten lehetnek, a szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz. Kedves hallgatóink, 20 óra múlt 4 perccel.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.

Balassi Bálint versének címe Carmen tenui nek pingui Minerva compositum. A Sao me lassen casa fata olainek nótájára. A latin szöveg jelentése éles és nem goromba elmével szerzett ének. Balassi azért tarthatta szükségesnek ezt a megjegyzést, mert a korban a választott versformához éppen a durvább énekek tartoztak. Leggyakrabban a vénasszony vagy vénláncsúfolók. Ez a versforma pedig mai műsorunk témája, a vágáns, vagy magyar szakkifejezéssel élve, a kanásztánc ritmusú dallamok köre. A román népdalra való utalás azt is elárulja, hogy ebben az időben a Kárpát-medence minden etnikumának körében elterjedt már a Nyugat-Európából érkező újfajta módi, a vágáns dallamok divatja. Ez a 400 éves divat a mai napig él, az imént hallott Balassi verset egy 20. századi gyűjtésből származó moldvai magyar dallamra énekeltük Bognár Szilviával.

0: az én kicsi szantokácskén félkel, mire jár jó.
1: A zenei lexikon szerint a vágánsok, a vagáns latinul vándort jelent, a 12. és 13. században a vándordiákok és klerikusok elnevezése. Clerici vagantes, Franciaországban Goliár is. Kardos Tibor a Carmina Burana 1979-es kiadásának utószavában a következőket írja erről. A vágánsok vagy vaguszok mindazok a diákok vagy papok, szerzetesek, akik valamilyen oknál fogva nem voltak megtelepedve, a középkori feudális társadalomban nem volt megszabott helyük, illetve attól megszabadították magukat. Ezek között gyakran költői hajlamú emberek is akadtak, akik énekeket szereztek, maga a csoport pedig, mely egyebek között énekléssel is tartotta fenn magát, terjesztette műsorában a régi és az új szerzésű dalokat. Rácz Piroska felhívja a figyelmet arra, hogy a 11.-12. század folyamán az énekmondóvá jokulátorrá vált pogány papok még valószínűleg fontos és megbecsült személyek lehettek királyi vagy főúri szolgálatban, és elsősorban hősi énekek szerzésével és előadásával foglalkoztak. Mint írja, a lovagi életforma térnyerésével párhuzamosan azonban társadalmilag lejjebb csúsztak, és belevegyültek a középkori mulattatók, a bohócok, kötéltáncosok, zenészek tarka együttesébe. Egy 1347-ből származó oklevél királyi együttivóknak, amolyan udvari bolondoknak nevezi a regősöket. A jokulátor elnevezés magyar megfelelője pedig a szláv eredetű igric szó lett, a középkori mulattatók magyar neve. Az igricek mellett a 14. században az énekmondók új típusai is megjelentek, az iskolába járó, de keresetre szoruló, vagy az iskolából kikopott és elzüllött diákok. Általános szokás az iskolás gyerekek előkelőségek előtti énekmondása, rekordálás, illetve az ének szóval való kéregetés, mendikálás. A szegény diákok részben vallásos énekeket adhattak elő, bár bizonyára nem hiányoztak repertoárjukból a világi énekek sem. Különösen vonatkozik ez az elzüllött diákokra, akikkel ekkoriban egész Európa tele volt. Ezek főként az egyetemek körül lebzselő, csekély ismereteikkel szélhámoskodó kóbor diákok, goliárok voltak, akik a 14. században jelentek meg Magyarországon garabonciás vagy goliárból származó galád néven. A goliár kifejezés, másként Goliász családja, a Goliász fiai, határozottan a diákköltőket jelenti, sőt bizonyos műfajokkal és ünnepekkel kapcsolatos fogalom, mely minden valószínűség szerint ókori örökségként keletkezett. Eddig az idézet. Érdemes röviden felidézni a fogalom történeti hátterét is. Kardos Tibor szerint a Goliász név a bibliai Góliátnak görögös formája. A kelet-római birodalomban január 1-én a téli napforduló ünnepén nagy körmeneteket tartottak. E körmenetek szimbolikus alakjai általában összekeveredtek a Szaturnáliák és a Dionízosz menetek alakjaival. A Szaturnáliák szándéka a társadalom időleges felforgatása volt. A bolond király választása, akit aztán az ünnep végeztével letesznek. Ősrégi, tisztító emberáldozatokkal függött össze. A bizánci menetekben féktelenül bolondoztak, kicsufolták és mimikusan utánozták a gyűlölt világi egyházi felsőbséget. Ezeket az újévi bolondozó, gunyolódó, bőségvarázslás céljából erotikus értelemben is féktelenkedő meneteket főleg a katonai kolóniák terjesztették. Ez hatott az ugyanott kialakult keresztény gyülekezetekre is, és a letaszított bolond óriás Szaturnusz helyébe a Biblia leterített kérkedő katona óriása Góliát lépett. De ebben már adva volt a bolond ünnepek szatirikus és erotikus költészetének magva is. Az egyházi kézben lévő énekiskolák már a 10. századtól kezdve elterjesztették nyugaton a bolondos ünnepeket és az ott elhangzó heves paródiákat, egyházi és világi felsőbségeket gunyoló szatírákat, és ez ünnepek nem éppen langyos szerelmi költészetét, mely tehát a pogány bőségvarázslásból sarjadt ki. Tehát a Goliász püspök és családja, valamint költészete ősi társadalmi hagyomány. És hogy élettel teli, valamint bíráló irányzata nem gyengült, hogy művészetté fejlődött, hogy képviselői nem egy tekintetben a humanista költészet és világfelfogás csiráit fejezték ki, abban nagy része volt a középkori iskolarendszernek, a középkor nagy oktató intézményének, az egyetemnek, az új társadalmi rétegnek, majd osztálynak, a polgárságnak és a vágánsokból kialakuló középkori lompenproletároknak. Eddig az idézet. Ezeknek a koldus szegény klerikusoknak és diákoknak semmi esélyük nem volt arra, hogy az egyházi ranglétrán előre jussanak, mint ahogy a középkori céhekbe való bejutáshoz is valóságos akadályversenyt kellett legyőzni ahhoz, hogy valaki bekerülhessen a cél teljes jogú tagjainak sorába. Ez a túlnyomó részt népi eredetű, művelt, de ugyanakkor koldus szegény réteg elégedetlen volt kor a társadalmával, szemben állt mind a műveletlen világi feudalizmussal, mind az egyház hatalmasságaival. E nézeteiknek hangot is adtak. Az ő soraikat gyarapították azok a szegény szerzetesek, akik nem bírták elviselni előjáróik zaklatásait, vagy akik nem voltak képesek betartani túlságosan szigorú szerzetesi regulájukat. Elhagyták rendjüket. Tekergők, azaz vagánsok lettek. Clerici vagantes, vagabundi, girovági, vági. Így aztán az állástalan, javadalom nélküli klerikusok, a tanulmányaikat szegénységük miatt megszakított vándorló diákok együtt alkották a vagánsok hírhet rendjét. Miből tudtak mégis megélni? A középkorban messze nem volt ilyen nagy a zenei tudatlanság, mint ma. Minden középkori iskolát járt diák tudott kottát olvasni és énekelni. Az iskolák növendékei mesterük vezetésével eljártak köszöntő énekeket mondani, részt vettek lakodalmakon, keresztelőkön, temetéseken. Ahogy kórus éneklésükkel lakomákon szerepeltek, úgy vándorlásaik közben is tudták gyakorolni a mulattató, a jokulátor mesterségét, csoportba verődve, vagy akár egyenként is. Kisebb alkalmi munkák mellett, kisegítés plébánosok mellett, kántorkodás, tanítás, elsősorban az íródeákságból éltek, amihez minden művelt személy értett. Segítettek oklevelet kiállítani városi kancelláriákban, hiteles helyeken. Magántitkári szerepkört vállaltak, bárkinek rendelkezésére állottak, mint alkalmi levelezők. Zenei és költészeti hagyatékuk középkori kéziratos gyűjteményekben maradt fent, nagyrészt névtelenül, közép-latin és részben keveréknyelven. Ezek az úgynevezett vágás dalok vidám, bordalok, szerelmi énekek, napi eseményekkel foglalkozó vitakölteménye, egyházi intézmények kifigurázásai és szatírák. Ilyen vágás dalok gyűjteménye a 13. század első feléből származó Carmina Burana, melyet Karl Orff feldolgozása tett híressé. A társadalom bíráló hang annyira hozzátapadt a vágás műfajhoz, hogy ezt a formát a mai napig használják a költők, ha közéleti mondani valójuk akad. Hallgassunk meg egy archaizáló, ám nagyon is a jelenhez szóló kortárs verset, amely nem csak hangvételével, formájával, hanem címadásának módjával is a régi műfajra utal. Orbán Otto ezt a címet adta versének. Kocsmába méláz a vén kalóz. Alcím, egy jó borívó vágás ének a Carmina Buránából. És még egy alcím. Átpolitizált éveinkre.

A vágásdalok formai ismertető jegye az úgynevezett vágáns sor, amely egy emelkedő hétszótagos és egy ereszkedő hatszótagos félsorból áll, például meum es propositum in taberna mori. A vágáns strófa négy többnyire azonos rímű vágáns sorból tevődik össze. Az imént idézett latin vers, a 12. századi archipoéta híres gyónásának részlete, magyar fordításban így hangzik. Tabernában halni meg, ez az akaratom, hol epedő ajkammal utolsót ihatom, ahol peng a citera, rázendül a karddal, e vén korhely iránt légy uram irgalommal. De létezik ennek a szövegnek egy már magyarul meghonosodott és folklorizálódott változata is, melyet Vikár Béla gyűjtött Csekefalván 1900 körül. Nékem egy friss gondolat ütközött eszembe, valamelytől el sem válom teljes életembe, holtig bort inni, korcsomán meghalni, hely, dinom, dánom, tölstele nem bánom. Kodály Zoltán írta a Magyar Népzene című művében. Magyarország az európai dallamvándorlás útjaiba 1000 éve be van kapcsolva, s ha majd a középkori zenét, melynek feltárása csak mostanában indult meg, jobban megismerjük, bizonyára kiderül majd, hogy nálunk is életben maradtak a nép ajkán középkori dallamtípusok késői leszármazói. Ugyanott megjegyzi, hogy nem lesz meglepő, ha egyszer adatok birtokában sikerül majd bebizonyítani, hogy tánzenékben középkori elemek is élnek. Szabolcsi Bence szerint a magyar zenetörténet arra tanít, hogy az eldugott források, a föld alatti patakok, a hajszálerek, a mellékágak sokszor közvetlenebb utat találtak hozzánk, és lényegesebb hatást fejtettek ki, mint a főáramlatok, a zenetörténet elsőrendű tüneményei. Ezek közül a rejtettebb, nehezebben nyomon követhető források közül egyre, s talán épp a legfontosabbra, a középkori kóbordiákok, goliárok vagy vagánsok költészetére már jó néhány éve felhívta a figyelmet irodalomtörténeti kutatásunk. Eddig az idézet. És valóban, az irodalomtörténészek leleteit egyre nagyobb számban egészítik ki a népzenei adatok. Egyre világosabbá válik, hogy mindezek a témák, mindezek a szövegek írásban vagy szóbeli úton, közvetlenül vagy közvetetten, dal vagy olvasmány formájában valóban a középkori és a középkor végi vagánsok hagyatékából származtak át a magyar népi és népies költészetbe. Immortalis fieret ibi manens homo, arbor ibi quelibet suo gaudet pomo, vie mirha cinnamo flagrant et amomo, conjectari poterat dominus ex domo. Aki magyar olvasó, írja Szabolcsi, s főleg zenész olvasó, ezt a szép 12. századi vers részletet, Ámor birodalmának leírását a Phyllis és Flóra vetélkedéséről szóló dalból, a Carmina Buránában, vagy Burkhardt híres reneszánsz könyvében valaha olvasta, egészen bizonyosan valami magyar dallamot morzsolgatott hozzá magában. Amint hogy természetes is, ez a ritmusforma népi dallam költészetünk egyik legotthonosabb, legtipikusabb, legmegszokottabb formája. Bartók óta külön néven is emlegetjük, ez a mi kanásznóta formánk. De nevezhetjük az irodalom történészekkel vagánsversnek, nevezhetjük az arab és török irodalommal ramál vagy remel ritmusnak, nevezhetjük hajdútánc vagy kanásznóta formának, s talán az antik verstannal versus Saturniusnak is egyre megy. A lényeg az, hogy valami régi, legalábbis több évszázados ritmus ösztön mozdul meg bennünk hallatára. S hogy az olvasó, aki ösztönösen magyar népi dallamra fogta a Carmina Burán egyik-másik szövegét, nem is járt oly messze az igazságtól, azt legújabban oly meglepő dallamegyezések bizonyítják, mint a mi népszerű Virág Erzsi dalunk találkozása egy középkori misztériumjáték vagáns dallamával. Mihi conferventitor species emendas, és a Virág Erzsi, Virág Erzsi az ágyát magasra vetette, szinte hangról hangra megegyezik egymással. A népdal stílusokat tárgyaló sorozatban több ízben is emlegettem népdalaink sokarcúságát. Újra és újra fel kell idéznem ezt a könnyörtelen tényt, ha a népdalok valódi jellegzetességeit szándékozom bemutatni, mert egyáltalán nem vagyunk arra szocializálódva, hogy folyamatos mozgásában, változásában figyeljünk meg jelenségeket. Kényelmesebbnek és könnyebben kezelhetőnek látszik, ha lerögzítve és egyarcúnak feltételezve szemléljük ezeket a ránk maradt dalokat. Pedig, ahogy már az eddigiekből is láttuk, minden egyes dalban törvényszerűen többféle zenei jellegzetesség keveredik egymással. Magát a halott siratót kivéve minden dalunk többféle korkezenyomát viseli magán. Mai adásunk témája is, a kanásztánc ritmus, egy ilyen zenei jellegzetesség. Egy táncból eredeztethető ritmusfajta, amely a középkor végének táncdivatjaival érkezhetett a Kárpát-medence tájaira, elvegyülve az itt talált különféle ősi zenei formákkal. Igen, csak nyitott vegyértékkel rendelkezhetett, mert egészen különböző régi elemekkel tudott keveredni. Így történhetett, hogy egy jó csomó régiség új értelmet kapva tovább élhetett, megérve a 19.-20. századi gyűjtők népdal születelő munkásságát is. Szabolcsi Bence írja a Magyar Vágásdalok című 1953-ban megjelent cikkében.
Ennek a versformának ma még távolról sem ismerjük a teljes életrajzát, de azért sok mindent tudunk róla már. Tudjuk, hogy keleten és nyugaton egyaránt otthonos, és egyaránt régi, népi vagy népies képletnek számíthat. Tudjuk, hogy középkor végi emlékeink óta egyik legnépszerűbb formája a magyar költészetnek. Hogy ott áll már a 16. századi ungareszkáink mögött, és fontos szerepet játszott a verbunkos zene kialakulásában. Hogy jelentős kovásza volt az újabb magyar népdalstílusnak is. És hogy egyik legfigyelemre méltóbb jelenség a fejlődésnek azon az útvonalán, mely a régi, kötetlen magyar verstől az újabb, kötött szótagszámú vers kialakulásához vezetett. Azt is tudjuk, hogy szótagszáma elég nagy variabilitást mutat. Számunkra, zenészek számára a 10 szótagú tyukodinóta, a 13 tagú kecskemét is kiállítja, és a 14 szótagú ajólovas katonának dallama ugyanegy ritmikai makán variánsai. Számunkra a nyárkánon Tinódi sokféle részögöse és Beethoven Schiller örömódája, a Juste Judex Jézu Kriste himnusz és az El kell menni masírozni népdal formája szervesen és elválaszthatatlanul egybetartozik.

Ez a Szabolcsi által emlegetett nagy variabilitás a gyakorló zenész szemszögéből kissé másként fest. A tánchoz játszott zene szótag számaival nem lehet olyan biztosan számolni, mint ahogy azt a csak leírt szövegekkel manipuláló irodalmárok teszik. Énekelt szövegek leírt formája dallam nélkül ugyanis legtöbbször értelmezhetetlen. Saját tapasztalatomból tudom, hogy ezek mögött a különböző szótagszámú vágás dallamok mögött egy biztos ritmus szerkezet áll, amely a táncolók számára alapvetően meghatározó, és ez a szinkó-patátá ütemezés. Akárhogy cifrázza is a hegedűs a dallamot, akárhogy szaporítsa is az énekes a szótagszámot, a táncos számára létfontosságú alaplüktetés, amely egyben a magyar hangsúlyos verselés alapja, nem változik. Ezek a hangsúlyok jelölik azokat a cölöpöket, amelyek a verssort ritmikussá teszik. Egy ilyen hangsúlynak szinte tetszés szerinti szótag lehet alárendelve. Nézzünk néhány példát. Hely Dunáról fúj a szél, feküdj mellém, majdnem ér, Dunáról fúj a szél. 7 plusz 7 plusz 6 szótag. Vitézek, mi lehet? Ez széles föld felett, szebb dolog az végeknél. 6 plusz 6 plusz 7 szótag. Érik a szőlő, hajlik a vessző, talán értem jönnek. 5 plusz 5 plusz 6 szótag. Nincs szentesen olyan asszony, mint Csóriné komámasszony, így tedd rá, úgy tedd rá. 8 plusz 8 plusz 6. Láthatjuk, mindenféle szórásban vannak itt szótagszámok, egy biztos, ti-tá, ti-tá, tá, ti-tá, ti-tá. Ez fogja össze az ütemet. Jól példázzák ezt azok az Erdély szerte felgyűjtött legényes és pontozó dallamok is, amelyek valójában egy-egy vágás ritmusú szerkezet gazdagon kolorált kitöltései. Ha kivonjuk belőlük a diszítő és átmenő hangokat, a megmaradt dallamvázra ráénekelhető például a balassi strófa.

A kanásztánc ritmus a mai rendszerezési gyakorlatban több stílustömbben is megjelenik. A pentaton ereszkedő kvintváltó dallamok szép rubátó dallama a röpűpáva, a fülünk hallatára alakul át ugyanilyen dallamszerkezetű, ám kanásztánc ritmusú táncdallá.

előle. Megfújom a furujám, lent a széket szélen, hallod-e te angyalkám, hallott anya végen. Hallom, kedves angyalkám, nem tehetök róla, gyönyörű szép szavadra nem mehetök oda.

0: annak se más egyebe, csak a két szép szőme.
1: Hasonló példákat lehet felhozni, bár jóval kisebb számban, a diatonikus sirató dallamaink köréből.

0: Megy a kanázapartnál zsíros kalapjával, utánaja felesége rongyos kabátjával. Megösmernyi a kanász minden járásáról, disztó zsírral penderítét pörge bajúszáról.
1: A már emlegetett Virág Erzsi dallam, amelynek egyetlen hangfelvételét sem találtam meg sajnos, az újszerű kisambitusú dallamok körébe tartozik, de feltűnik a kanásztán szitpos a régies kisambitusú dallamok között is.

A Rákóczi dallamkörben is felbukkannak kanásztánc ritmusú dallamok. Közismert dallamaink közé tartozik a híres Csukodinóta, és a Kecskemét is kiállítja Nyalka verbunkját. Annyira közismertek, hogy a publikált hangfelvételek köréből kimaradtak. Ezek a dallamok hallás után följegyzett változatban és sokféle feldolgozásban terjedtek el. A Csukodi dallamból viszont tudok mutatni egy román műdal változatot a mékeréki táncrendből. Batuta, azaz csürdöngölő vagy dobogos tánc következik.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy zenetudósaink népdal rendszerezése jelenleg főként a dallamvonalak vizsgálatán alapul, mivel Kodály korán felfedezte, hogy sok rejtett dallami rokonság csak melodikus rendszerben válik láthatóvá. És ezt a fő rendező elvet kiragadjuk a többi közül, akkor magától értetődő, hogy háttérbe szorul minden más alkotóelem, a szótagszám, a kapcsolódó szövegek, és az ilyen különleges megjelenési versszak képletek is, mint a kanásztánc ritmus. Bartók népdal rendezése éppen abban különbözött a ma elfogadott rendszertől, hogy a gyűjtemény régi és új stílusokra osztása után a népdalok ritmus és versszak képletét állította a rendezés előterébe. Hozzá kell tennem, hogy ezt Kodály korábbi nézetének hatására tette. Csak hát amíg ő elszántan dolgozott a népdalrendezésen, Kodály tovább gondolkodott, töprengett az egyre gyarapodó népdal anyag tanulságain. Amikor Bartók Amerikába való távozásakor váratlanul elébe tette az általa elrendezett és kiadása javasolt rendszert, meghökkenve szembesült saját régebbi elveinek végigvitelével. Mivel személyesen már nem volt mondjuk a kérdés megvitatására, Bartók ezzel végül is késztények elé állította barátját, Kodály a gyűjtemény gondos átvizsgálása után egy Amerikába küldött magánlevélben reflektált a dologra. A következőket írta. Hatalmas munkát végeztél a ritmikai vizsgálatok terén. Rendszered azonban A, B, C az új formában, noha logikusabb, a kiadás alapjaként alig használhatóbb a réginél. Az osztályozás heterogén szempontok szerint történik. Stílus, metrika, forma. Az egész túl bonyolult és nehézkes. Találtam egy dallamot, amelynek három variánsát három külön osztályba, A, B, C tetted. Román rendszere sokkal logikusabb és egyszerűbb. Majd később, kicsi engedékenyebb hangnemben ismét visszatér a témára. El tudnék fogadni egy metrikai elvű felosztást, bár sok rejtett dallami rokonság csak melodikus rendszerben válik láthatóvá. Sajnálom, hogy nem szántál rá egy-két órát, hogy meggyőzz. A metrika, mint a szöveg és zene közös nevezője valóban joggal állhat az élen, különösen ma, amikor a két faktor közötti kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyják. Idézet vége. A Zenetudományi Intézet archívumában található nagy típusrendben, mint már említettem, a kanásztánc ritmusú dalok más dallami megfeleltetések miatt különböző stílustömökbe kerültek. Egyetlen csoportban áll az első helyen a kanásztánc ritmus, mint rendezőelv, a duda kanász mulattató stílusnak nevezett töm második nagy csoportjában, ahol a szótagszám szaporított kanásztánc ritmusú dalok kaptak helyet. Láthattuk az eddigiekből, hogy ez a középkori gyökerű mulattató stílus milyen szerteágazó, milyen sokféle elemből összeálló variábilis anyag. Jellegzetes alkotó elemei közül a dudaritmus mellett a vágásritmus az egyik legkarakteresebb megjelenési forma. Ebből következően nyilvánvaló, hogy kanásztánc ritmusú dallamaink javarésze ehhez a stílushoz húz. Most befejezésképpen hallgassunk meg egy összeállítást ebből az anyagból. Elsőként egy klasszikus fonográf felvételt hallunk.

0: A következő dallam az egész felvidéken népszerű, oktávról induló durdallam. Karácsonyi mendikálás Jókáról. Én medvés szöveggel ismerem egy variánsát. Akkor járja a medve, mikor néki jókedve. Maga járja, maga járja, maga furujája. Akkor járja a medve, mikor néki jókedve. Akkor járja a medve, mikor néki jókedve. Maga járja, maga járja, maga furujája. Maga járja, maga járja, maga furujája.
1: Ossza Jankó, Balgó, Bánca, Juhászok, Bojtáró, Betlehemnek határából lesz ma jut az hastok. Ott született egy kérdet a ti igazságtok, akit régen vártatok, kegyes mesét gyastok.
0: Ugyancsak Jókán készült a következő két felvétel is, melyek a dudazene erős hatását mutatják. Az énekes változat után a zenekar ugyanazt a dallamot dudapolkának játsza. A Frissben a 19. század nagy slágerét, a Csíp meg Bogár szövegű dallamot halljuk, majd egy igazi dudanótával zárul a blokk.
1: Azért is csak járom véle, hogy ne jön meg a kendere, hogy ne jön meg a kendere, hosszú legyen a fintile.

0: Közismert a kispirécsi falu végén kezdetű népdalunk, mely Schneider Lajos mohácsi gyűjtéséből a Tiszán innen Dunántúl című kis ismeretterjesztő daloskönyvből terjedt el, s vált népszerűvé. A típus felvételeit csak más vidékekről tudom bemutatni, mert természetesen ez a közismert dallam is csak helyszíni feljegyzés formájában került az iskolás és egyéb daloskönyvekbe.
1: Lányok vannak a toronyba, fehér koszorúba, arra mennek szép legények sarkantyús csizmákba. Lányok vattok, szépek vattok, piros az orcátok, kezdve mentek, rózsát szedtek, szívem szakad rátok.

Most egy marosszéki forgatóst hallunk a nyelvtörlet keleti végéből, énekelt és hangszeres formában. Az ének a már Balassi által is emlegetett programzenés játék része, amelyben a pásztor elveszett állatait keresi.

jegyzett, de kortárs dallamot társítottam. A dal az úgynevezett balassi strófa tipikus háromsoros formájában jelenik meg, akárcsak a korábban hallgatott katonaének. Megszólaltatását, életrekeltését a népzenében szerzett jártasság könnyíti meg számunkra.

Mai műsorunkat a Sebő együttes egy korai felvételével zárjuk. Ezt a dallamot autentikus formában már hallottuk Pankaszról. Most hangozik fel a Revival változata 70-es évek elejéről.

0: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser D. Szabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Megérkeztem a stúdióba, köszöntöm hallgatóinkat, indítom a Népek dalait. Ez a Danko Rádió világzenei válogatása május 12-én kedden este. A héten nagyon sok világzenei feldolgozás szól nálunk. Ma este például Bastian Baker-től, Svájcból a Hallelujah-t hallgatjuk az első órában. Emellett pedig sok világzenei újdonságot adunk egész héten. Nem sokára jön a legfrissebb Csík Jánostól és csapatától, a Mezzó zenekartól a legfrissebb daluk szólal meg. Kellemes rádió mindenkinek. Kezdjünk magyar dallal, picikét régebről, a Suttyomba játszik. Leány a legény alatt.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok újdonságot hallanak nálunk, ilyen a következő is. Hazai világzene szól a folytatásban Csík Jánostól és a Mezzó zenekartól. A 2023-ban az év férfi előadójaként Petőfi zenei díjjal kitüntetett művész számára. Az elmúlt évek nem a lezárásról, sokkal inkább egy új fejezetről szóltak. Sok-sok év után, egészen pontosan 36 év után kilépett a Csík zenekarból, de nem búcsúzott el a színpadtól és a közönségtől. Erről a döntésről úgy beszélt, mint egy lassabb tempójú folytatásról, amelyben továbbra is jelen maradnak a számára fontos értékek. A népzene, a világzene, a tanítás és az a közvetlen kapcsolat, amelyet a hallgatókkal a muzsikán keresztül lehet megélni. Ebben a megújuló időszakban fontos helye van a Mezzó zenekarnak is, amelyel a korábbinál visszafogottabb lüktetésben, de változatlanul nagyon igényes zenét csinálnak. Íme tőlük a legfrissebb az Annyi mindent című dal, amelynek szövegét Bajáki Zsanett költőnek, írónak köszönheti Csík János. Amikor megkérdezték őt, hogy a valós érzelmei ihletik-e a verseket, vagy fikció szüleményeie, azt mondta Bajáki Zsani, hogy a szimpla hétköznapi létezés során a munka, a bevásárlás, a séta vagy az olvasás közben sokszor elcsíp egy-egy érdekes szófordulatot, kifejezést vagy különleges gondolatot, ami megragad, fészket ver belül, és egészen addig hordozza, amíg meg nem születik benne az az érzés, amire kiválóan rímel. Így született ennek a dalnak a szövege is. Következzen Csík János és a Mezzó Bajáki Zsani szövegével. Íme az

A Dangó Rádió világzenei programját hallják, ez a Népek Dalai. Egész héten rengeteg világzenei feldolgozás szól nálunk. Leonard Cohen 1984-es Various Positions című lemezén jelent meg először a vallásos témájú Hallelujah című dal, amely Dávidra hivatkozik. Volt egy titkos akkord, amelyet Dávid játszott, és az Úrnak kedvére volt. A művész egy New York-i szállodai szobában a padlón gubbasztva vagy 80 tervét írta le annó a dalra. Persze később sok feldolgozása született. Az előadók gyakran cserélnek is egy-egy szót a szövegben. K.D. Lang, amerikai énekesnő azt mondta például, szerinte a dal az emberi vágy és a spirituális bölcsesség megkeresése közötti küzdelemről szól, és ez a két hely között van. Leonard Cohen halálát követően ismét nagyon népszerű lett a dal, és akkor 2016-ban először felkerült az amerikai slágerlistára is. Ez azért történhetett így, mert évtizedeken keresztül Leonard Cohen Kanadában és Európában volt sikeres, az Egyesült Államokban kevésbé. Azt a lemezét, amelyen a Hallelujah megjelent, az USA-ban nem is adták ki. Később az énekes élete vége felé gúnyosan meg is jegyezte, milyen nagyra értékeli a mértékletességet, amit amerikai kiadója mutatott lemezei népszerűsítésében. A sok kiváló feldolgozás közül mi most a svájci Bastien Baker rendkívül visszafogott verzióját játsszuk. Íme az 1984-es Leonard Cohen dal 2011-es változata, amelyet Bastien Baker 20 éves korában énekelt el. Íme a Hallelujah.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. Magyar világzene következik, mégpedig a Kossanel Izabella és Orbai Lilla köré épülő FMR formációtól. Ez 2020-ban alakult, zenei világa pedig a jazz, a sanzonok és a népzene fúziója, amely könnyedén megidézi egy 30-as évekbeli dohányfüstös bár hangulatát. A színes repertoárban saját dalok mellett jazz standardek, francia szerzemények, popszámok feldolgozásai és a népzenei hatások is jelen vannak. Mindez sajátos, bódító hangzásvilágban. Az FMR neve franciául Tisza virágot jelent, és e névből adódóan a csapat gyakran kiegészül vendégmuzsikusokkal, sőt a spontán fellépéseket sem vetik meg. A magot azonban két énekesnő adja, Orbai Lilla, a fiatal jazz generáció egyik kiemelkedő egyénisége, nem csak énekes, de komponistaként és saját jazz formációjának vezetőjeként is aktív. A másik pedig a magyar-francia Kossanel Izabella, az ötödik évszak nevű zenekarból lehet ismert, ott népzenei hangszereléssel játszott akusztikus városi zenét hallottunk tőlük. Most egy adivers megzenésítését adjuk az FMR formációtól.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal világzenével szírmuzsikusoktól.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Újra szólnak a világzenék éjfélig a Dankó Rádióban. A programban nagyon sok világzenei feldolgozás szól a héten. Ebben az órában például meghallgatjuk a Volare című dalt a Gypsy Kings tolmácsolásában. Sokkal korábban született, mint ahogy ők eljátszották. Aztán folytatódik sorozatunk, amelyben világzenei újdonságokat hallanak nálunk, ezúttal itthonról, a Vigad zenekartól. Most pedig irány, a közel-kelet szír muzsikusok felvétele következik a Tutaj.

Tankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Sok újdonságot hallanak nálunk egész héten, íme most egy itthonról. A Vigad zenekarral folytatjuk, a 3E című debütáló korongjukról következik egy dal. Bár ez az első lemezük, a csapat mögött már közel egy évtizednyi közös táncházas és koncert tapasztalat áll, és ez a megszólalásuk érettségén is jól hallatszik. A budapesti és szentendrei bázisú együttes a balkáni és délszláv zenei hagyományból építkezik. Játékukban szerb, horvát és makedon dallamvilág találkozik. Hangzásuk egyszerre eleven és fegyelmezett, a tamburazenekar hangszerei mellett harmonika, hegedű, klarinét és szaxofon is megszólal. Így a sodró ritmusok mellé lírai, elmélyültebb pillanatok is társulhatnak. A zenekar arc poétikája szerint a népzenei dallamok természetes szépségét klasszikus megformáltsággal és modern zenei energiával gazdagítják, vagyis a hagyomány számukra nem egy lezárt örökség, hanem az önkifejezés eszköze. Az első album ezért nem csak egy bemutatkozás, hanem egyben egy jól körvonalazható saját hang megszületése is. Hallgassuk a féli budapesti félig szentendrei Vigad zenekart, Eredics Vince szerzeménye a dal, a címe Rajz.

A Dankó Rádió világzenei programját hallják, a népek dalai szól, egész héten világzenei feldolgozásokkal. Következzen most a kékre színezett kék. Igen, ez a Volare, Del Pinto di Blu. Mi más lehet rajta érteni, mint a gyönyörű mediterrán, tiszta kék égboltot. A dal ismertebb címe a Volare. Ez a muzsika képviselte Olaszországot az 1958-as Eurovíziós Dalfesztiválon. A Volárét Domenico Modugno adta elő. Ebben a repüléshez hasonlító érzésként írja le, amikor a szerelmével lehet. A döntőben a fellépési sorrendben elsőként adták elő. A szavazás során 13 pontot szerzett, ami a harmadik helyig repítette a 10 fős mezőnyben. A latinos temperamentummal átitatott dal nem csak a mediterrán országokat hódította meg a szavazás során, de rávoksoltak például a németek és a belgák is. Teli találatnak bizonyult, az Eurovízió történetének egyik leghíresebb dalának szavazták meg az évek folyamán, amiért az énekest 2 Grammy-díjjal is jutalmazták. A Gypsy Kings tagjait mindig is a szívük vezette az éneklésben, jól is tették, hogy hallgattak belső megérzéseikre, és feldolgozták a híres zenekarról a dalt. Az eredmény egy igazi, energikus, örökzöld muzsika lett. Következik a Gypsy Kings, és a feldolgozások hetén a Volare, itt a Dankó Rádióban. Penso con sueño para

este is egészen éjfélig szól a hangszórókból a népek dalai a Dankó Rádió világzenei magazinnak.

Korrádió világzenei magazinját hallják, ez a Népek dalai. Folytassuk most a Kalipszó királynőjével, az 1940-es születésű Kalipszó Rózzal, aki dolgozott már együtt Manu Chaoval is. A találkozásról azt mondja, menedzsere Jean-Michel hívta meg a zenészt a 2015-ös karneváli szezonra. Ekkor találkoztak először Trinidad szigetén. Csak leültek és elkezdtek órákon át zenéről beszélni, és az énekesnő odaadta készülő lemezének korai munkapéldányát. Manu Chao aztán hazavitte magával az anyagot, és elkezdte játszani a dalokat mindenhol, ahol csak tudta, és azt mesélte később, hogy mindenkit lenyűgöztek a felvételek. Később ő keverte le a lemezt, és amikor végighallgatta az énekesnő, Kalipszó Róz teljesen le volt nyűgözve, mert teljesen megváltozott a korong, sokkal dinamikusabb lett. Mindez 2016-ban történt, mi már következő 18-as lemezéről hallgatunk egy dalt, következik a Kalipszó királynője, és egy klasszikus, amelyet a Boney M zenekar is sikerre vitt. Ez a Rivers of Babylon, Babylon folyói, most a Dankó Rádióban. By the river.

0: Hamarosan 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Kolumbiai világzenét hallgatunk mindjárt.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek. Folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás éjfélig a Dankó Rádióban. Sok-sok feldolgozással a héten, például meghallgatjuk az I Will Survive című dal világzenei átiratát a kubai Celia Cruz tolmácsolásában. Sok újdonság is szól nálunk a héten, ebben az órában például Írországból, most pedig irány Dél-Amerika, egészen pontosan Kolumbia, és következzen az a muzsikus, akit a 20. század egyik legfontosabb kolumbiai zeneszerzőjének és előadó művészének tartanak. A hagyományos kolumbiai zenei stílusokat, mint például a kumbia vagy a porró, modern ritmusokká alakították, és a 30-as évektől a nemzeti identitás szimbólumává váltak, ahogyan ő is. Lucho Bermúdez muzsikája következik most a Dankó Rádióban.

A világzenei válogatást hallják, ez a népek dalai. Sok újdonságot adunk egész héten, következik most is egy ilyen. Az Olaszországból származó Consuelo Nerea Breschi és a francia Lucy Asconaga duója a dublini Várózenekar felvétele szól már is. Mindketten imádják Írországot, ahol hosszabb ideje élnek és dolgoznak együtt. Második korongjuk a The World That I Knew hosszú évek munkájából született meg, gyökerei pedig a Covid időszak lezártságáig nyúlnak vissza, miközben már Dublin pezsgő népzenei közegének sokféle hangja is hallható rajta. A lemez mind a 10 dalában más vendégművész jelenik meg, mégis meglepően egységes marad a hangulata. A hagyományos írdalok itt egyszerre hordoznak nosztalgiát, feszültséget, közösségi emlékezetet és finoman kimondott társadalmi kérdéseket. A váró különös ereje éppen abban van, hogy a szépséget és a nyugtalanságot nem választja szét, hanem ugyanabban a megszólalásban engedi érvényesülni. Világzene következik Dublinból, a Várótól, 2025-ből, Work Life Out to Keep.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádió világzenei programját hallják, ez a Népek Dalai. Egész héten nagyon sok világzenei feldolgozást játszunk. A most következő egy klasszikus. Az eredetét Gloria Gaynor vitte sikerre 1978-ban I Will Survive címmel. Hirtelen 14 millió példányban kelt el világszerte. Igazi diszkó himnusz lett. Természetesen vezette a legfontosabb slágerlistákat és Grammy-díjjal jutalmazták. Több mint 20 nyelven készült feldolgozása, köztük arabul is. Elénekelte a kubai zene nagyasszonya Celia Cruz is 2000-ben megjelent nagylemezén. Latin Grammy-díjjal jutalmazták érte. Celia Cruz miután elhagyta Kubát, és ezért Fidel Castro nagyon megharagudott rá, a kubai emigránsok példaképévé vált. Ő lett a Castroval való szembenállás szimbóluma. Miamiban még utcát is neveztek el róla, és noha az Egyesült Államokban

Dankó Rádiót hallgatják, világzenei válogatásunk szól a népek dalai. A 2020-ban kirobbant koronavírus járvány elején jött ki lemezével a most következő francia banda, a Zufris Maracas. Alapítójuk Vincent Sanchez Blue the Loon, vagyis Kék Hold címre keresztelte a korongot, amelynek egzotikus dallamai, utaztató szövegei pontosan a bezártság idején jöttek jól, örömteli, önfelett zenei pirulaként gyógyítva a bezárkózott emberek lelkét. A csapat elmondása szerint a korong kiadása után jöttek rá arra, hogy töréspont határára érkezett az emberiség, hiszen egyre jobban egymásra vagyunk utalva, a zene pedig segíthet jobban szövetkeznünk egymással. Egyébként a korong a Zöld-Foki-szigeteken és Madeirán készült, és tükrözi a vidék zenei világát is. Van benne rumba, jazz, latin és imbolygó tempók is, meg részfúvósok, meg karibi ütős hangszerek, és franciául vagy spanyolul előadott dalok. A csapat nevében egyébként a Zufris azokat a munkásokat jelenti, akik Algériából Franciaországba mentek dolgozni és élni az 50-es években, és így talán arra az összefogásra is utal, amit a tagok fontosnak tartanak a boldoguláshoz. Következzen a francia Zufris Maracas zenekar felvétele 2020-ból, Mon ami mon frère.

mai utolsó világzenét hallották a Dankó Rádióban. Én köszönöm figyelmüket, remélem találkozunk holnap este is. A gyártás vezető Sztányolszky Imre és a hangmérnök Wolf Attila nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Szabó Tamást hallották. További jó rádiózást!

Zenerádiója. A pontos idő éjfél.

Dankó Rádió. Orosházán FM 94,2. A magyar zene rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

az egész világon. Hadd tudják meg rólad, hogy te milyen szép vagy, hogy te

iménti percekben Bokor János énekelt itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában. Dankó klubos felvételeinkből válogatunk önöknek a folytatásban. Meghallgathatunk két budapestit, majd egy Réf Fülöpit is. Ez utóbbi 2025. augusztus 15-én készült Budai Beatrix-szal és Nyári László zenekarával, hogyha nékem sok pénzem lesz. Előtte Aki a babáját igazán szereti és Haja-haja kukoricahaja címmel Dóka Zsuzsa fakad darra, akinek ifjabb Sánta Ferenc zenekara muzsikál majd. 2015. novemberében készült a felvétel a Thália Színházban. Előtte pedig a nagy Dankó turné egyik állomásáról, a budapesti Sára Sándor vetítőteremből hallhatunk egy dalt, Morvai Károly és Szigeti József hallgatóját, Vándorfelhők fenn az égen, Verki Péter és zenekara muzsikál Bohács Istvánnak.

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

se kóstolta, annak bizony sohasem volt jó dolga. És akinek szeretője nem volt még, annak ez a huncut élet nem volt szép. Engem a szerelem megnyugtat, földi Mennyországig eljuttat, de aki a csókot meg se kóstolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Hely, aki a nótát sose kedvelte, annak bizony soha se volt jó kedvelte.

hely, aki a csókot sose kóstolta. Az iménti percekben ezt a dalt hallhattuk 2018-ból Jenei Gábor és Bangó János zenekarának előadásában. Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa csárdása előtt Berényi Lajos nótája szólt, Édesanyám a kendőm, az előadó pedig Szóka Júlia volt. Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiójának Hús csak prímása szól. Egy hallgatóval folytatjuk adásunkat, melyet Szőlősi Emese énekel el nekünk, és melynek szerzője Sasnáci. Nem tudom, hogy szeretem-e. A 2024-ben rögzült felvételen Balázs Tamás zenekarát halljuk muzsikálni. Aztán ifjabb Déki Lakatos Sándorék játszanak, Kalina Enikő pedig elénekli a Szeretőm Baka Volt című csárdást.

0: kapott, a legrosszabb bajsza volt, úgy csiklandott, majd meghódtam, de jó volt.
1: A folytatásban egy csádás, majd egy friss szól. A toronyban jaj, de sok a garádics, ezzel folytatjuk, valamint Kalcagi Jánossal. Urbán Katalin és Major Simon dala után pedig Mérti Nándor nótája hangzik el, Repül a szán címmel. 2015-ben készült a felvétel Benedek Fi Katalinnal és a Rajkó zenekarral.
2: A toronyban jaj, de sok a garádics,

Cserebogár, sárga cserebogár. Sárika, sárika, rózsabokorba jöttem a világra, és csendül a nóta. Ezek a dalok következnek. A friss Kéler Béla és Adorján Sándor dala. Az előadó pedig Zalató Erzsébet lesz. Előtte a Dankó Rádió Operett előadói díjasa, aki a 2023-as esztendőben vehette át az elismerést, Kállai Bori énekel, Mága Zoltán és zenekara muzsikál a művésznőnek, a vezető prímás ifjabb Járóka Sándor. Előtte archív felvételről szól majd a Sárika Sárika, Kondor Ernő dala Király Ernő előadásában. Még most Petőfi Sándor versét halljuk, természetesen dallamokkal, Nagy Izabellának és Toki Horváth Gyula zenekarának köszönhetően.

tudok, bizony Isten, Sárika én gyengyel. Sárika, Sárika, én szemtem, jaj, de nagyon szeretem, szemtem. Szállom a dárat, szalajja le, haj, hogy maga is szeret engem, Sárika.

csak úgy hitegettem, csalogattam, válogattam belőle. Hiha végig sétálok az udvaron, nincs legény, ki meg ne állna a sarkon.

bánatosan zeng a madár. Vörös Sári énekli el nekünk Serli Lajos hallgatóját, Olá Kálmán és zenekara muzsikál. Majd Toki Balog Ernőjék játszanak, egy újabb Petőfi Sándor verset hallgathatunk, melynek dallamait Balázs Árpád költötte, s Midélius Éva lesz az előadó. Ezt a kerek erdőt járom én, Pék László énekli el Tenn Károly és Gál József csárdását.

Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai Húst csak prímes, úgyhogy el kell búcsúznom önöktől. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy velünk tartottak az elmúlt egy órában is. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket. Ha ez így van, és még ráérnek, akkor hallgassák továbbra is a Dankó Rádiót. Én minden jót kívánok, kellemes szórakozást hozzánk. Őszi eső huldogál a levélre, itt a Húst csak prímásban ezt a dalt még meghallgathatjuk Lakatos Miklós zenekarától. Viszont hallásra, Morvai Noémit hallották.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.